0: Pornorádió éjjel-nappal.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Du.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Kocsma túráról beszélgetünk.
4: Kocsma túra, van egy csáva, akinek nincs jobb dolga.
3: Nincs.
4: Utazik 40 éve.
3: 40 éve.
4: Ez erről egy dolog itt eszem, hogy később belemegyünk, de pont itt a Csabával, itt volt a kollégám, a Bálint Csaba kollégám, barátom, aki most a másik rádióban teljesít szolgálatot.
3: Igen.
4: És ő mesélt arról, hogy 40 ezer euróért lehet befizeted, két főre szól, világkörüli út hajóval.
3: Uh-huh.
4: És megállsz rengeteg helyen, nem tudom én. Hát csendes óceáni pontról indulsz, vagy oda jutsz, nem mindegy, szóval így körbe utazod.
3: Meddig tart?
4: 112 napig.
3: Az igen.
4: 112 napig
3: hát,
4: tart.
3: Hát amúgy.
4: És így belegondoltunk otthon, így beszélgettünk pont a Szilviával arról, hogy hát igazából ez még a legolcsóbb, mert 80 ezer eurós változat is van, akkor ilyen balkonos fülkéd van. Mm. Ez a 40 ezer eurós, ez körülbelül olyan, mint ugye DiCaprio utazott ott lent a fedél közben, tehát ablak nélkül.
3: Dehogy igen, ja, sok az igen. Ablak nélkül, persze.
4: Igen, van sok ilyen ablak nélkül, de az biztos, hogy vannak ezek az utak, és akkor úgy, nem tudom, megállsz rengeteg helyen, utazol, hajózol. És nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mit csinálsz? Tehát 112 nap az olyan, hogy most kiveszél egy ilyen fizetetlen szabad, vagy egy fizetett szabadságot, vagy hát nyilván fizetetlen, vagy tehát hogy oldod meg? És akkor rájöttünk, hogy tudod, akinek eleve ennyi pénze van, az nem érdekes, nem érdekli, hogy mennyit dolgozik, igen. Vagy mennyit nem. Esetleg remote, ugye, egy laptopról.
3: De nem, mert simán, tehát csak 112 napos, gondolj bele, nekem egy nagyon jó barátom, aki a feleségével, amikor összeállásolt, ott fogtunk az esküvőkön Lengyelországba, akkor utána a NASA, tudod, mi volt? Kapaszkodj. Egy évig tartó világkörüli út. Egy évig.
4: Mm-hmm. De dolgoztak abban az egy évben a világkörüli út alatt?
3: Abban az egy évben? Blogolgattak, de blogolgattak. Nem. Ők nagyon-nagyon-nagyon durva szakemberek, őket várták vissza, mondták, hogy persze.
4: Ja jó, hát akkor az van. Mert hogy van ez a férfi, aki 40 éve kocsma túrázik,
3: igen.
4: Ez egy brit férfi.
3: Igen, igen.
4: Tehát
3: igen.
4: Neki 40 éve semmi más dolga nincs, mint az, hogy
3: van más dolga.
4: 40 éve iszik. Gyakorlatilag 40 éve iszik a Peter Hill. 24 ezer pubba látogatott el. Ez a 24 ezredik az a Dudley-ban található Elephant and Castle volt. Ide ment el. Idén lesz 70 éves a Peter Hill. És hát nagyon szereti a sört, és nagyon szereti a pubokat.
3: Nekem az az érdekes, hogy a francban van az, hogy az ilyen ember, aki egész életébe ivott, több mint 60 ezer sört ivott meg.
4: Mindig csak egyet iszik valószínűleg.
3: Sokkal fittebb, mint bárki itt az emeleten, aki most itt van. Tehát hogy megy ezért? Elmegy dolgozni, sportol, meg iszik.
4: Követek egy fickót, aki TV-ket tesztel, egy brit csávó, TV-ket tesztel, és az is úgy néz ki, mint hogyha nem tudom, az SAS alakulatban lenne, érted? Uh-huh. Tehát, és akkor ő mondja, hogy ő napokig, amikor vesz egy új tévét, akkor így fel se kell a fotelből is néz, ezt nem úgy nézel ki, öreg. Tehát, hogy így nem hiszem el.
3: Hazudik!
4: Tehát, hogy így szét van gyúrva, idős, látszik, hogy nem tudom én, több ember élete szárad az ő lelkén, tehát egy ilyen harcos, ilyen tábornok úr, érted? De na mindegy, szóval, hogy így...
3: De amúgy Ati fején találta
4: kabu,
3: a szeget.
4: Ez az egész.
3: Azt mondja, hogy amúgy, hát igen, azt, hogy 40 éve iszik, hát van, sokat csinálják ezt.
4: Igen. Csak van, aki nem jár kocsmába, hanem otthon megissza a felest.
3: Igen. Hát igen, ez az van, és ráadásul nem maga, hanem van egy komoly nagy társaság, akik követi. Elkísérik
4: hát, mint a Forrest Gumpot, amikor szaladtak mögött.
3: Igen. Pontosan.
4: Hallod,
3: jó
4: Hill.
3: Feeling. Hát most én nem voltam sose ilyen helyen. De állítólag van ilyen, amikor van egy ilyen városközpontban egy ilyen tipikus tér, ahol körbe vannak mindenféle boltok, stb. Állítólag van olyan hely, ahol vannak ilyen kocsmák. És akkor nekem a tesóm mesélt, hogy volt ilyenem, vagy csak hallott ilyenről, hogy minden kocsmában van kettő dobókocka, vagy egy, vagy valami dobókockák vannak.
4: Aha.
3: És akkor amikor megiszol egy-két italt, akkor dobsz, és akkor van egy ilyen listád, ami direkt így el lehet venni ott a városnak azon a részén, és egy ilyen pub crawling, azt hiszem így hívják.
4: Aha, így ilyen. Hívják egyébként.
3: És akkor ott van egy lista, ahol így meg vannak számozva a kocsmák, meg ugye kibírod x-elni, hogy melyikben voltál, és akkor mind gurítasz a dobókockába, és akkor kijön az, hogy nem tudom, 7, akkor megyünk a 7-esbe, és akkor én mész a 7-esbe, vagy a 7-edikbe ahhoz képest, hogy valami érdekes. Nem tudom, hogy statisztikailag mit gurítanak a legtöbbet, biztos annak a kocsmának megy a legjobban.
4: Én voltam egy ilyen pub crawlingot New Yorkban, amikor voltunk, és hát ott ugye, akik ott élnek, ők mondták, hogy you wanna go pub crawling?
3: Na és hányban voltál?
4: Hát nem tudom, 7-ben, azt hiszem, 6-ban vagy 7-ben.
3: Az
4: de
3: igen.
4: Ebből volt egy olyan hely, lementünk, szólt a blues, biliárdasztalok voltak, és mindenki nő volt. És mondták, hogy ez egy leszbi bár. Ja, mondom, jó. De
3: attól be lehet menni, nem?
4: Persze, nem volt abban semmi, tehát nagyon jó sör volt. Meg, és azt hiszem Miller titkát, ott nincs jó sör. Tehát most itt lássuk be. Tehát, de hogy egy olyan hely volt, amit eddig csak a nem tudom én filmekben látsz. Tehát, hogy mindenki baromi kedves. De, és mondták, hogy itt is le kell menni, meg kell inni, megyünk tovább. Tehát nincs olyan, hogy most akkor így ne kényelmesedj el. Akkor volt egy ilyen jazz pub, akkor volt egy hely, ahol majdnem bementünk, de mondták, hogy ott a belépő $40, úgyhogy még nem ittál semmit, úgyhogy akkor nem mentünk be. És akkor voltak még ilyen, volt egy ilyen rasta hely, minden rasta, gondolom, hogy volt ilyen süti is, mert pont akkor legalizáltak mindent ott New Yorkban, amikor ott voltunk.
3: Akkor be volt állva rendesen.
4: És, de nem, tehát ott mindig mindenhol vagy egy koktél, vagy egy süti, vagy egy sör, vagy egy...
3: Mondom, én be volt állva.
4: Tehát, hogy igazából ezek a helyek, ezek így működnek. Szóval ezt ők élvezik. És akkor van az egésznek egy olyan jelleg, ami nekem nem jön be.
3: Micsoda?
4: Nem ilyen típus ember. Hát ez a rohanunk, tudod, tovább. Itt meg gyorsan, és akkor úgy gyorsan
3: meg kell rúgni.
4: Hát majd, hogy nem ez a cél. És akkor mész a következőbe, és akkor nem tudom, a hanyadiknál ott már mondtad, hogy...
3: Jó, hát az le a kalap, amíg a picit itt áll, akkor is. Hát azért a hetedik után én nem is tudok meginni 7 sört.
4: Hát volt, hol nem sört ittam, hanem itt ami limonádét. Nem. Tehát nem. Hát mit tudom én, az kicsit 20 éve fiatalabbnak kéne lenni, hogy ezt itt tartsd.
3: Voltam egyszer egy buliba Budapestre, ahogy úgy indult a társaságban, én vendég voltam, én csak egy valakit ismertem, bedobtak a társaságba, és úgy indult, hogy hoztak viszkit shotba. Na, ilyet se láttam még.
4: Aha.
3: És akkor kihoztak egy kör viszkit, na akkor egészség, bum, lecsaptuk a viszkit. Jön még egy kör, harmadik kör, bum, na jön a negyedik kör, na de most váltunk. Tudod, mi volt a váltás?
4: Ami?
3: Ott már a viszki mellé járt egy korsó sör is. 9-kor kezdtünk inni, én éjfélkor nem tudtam szinte hazamenni. Tudod, meddig ittok a többiek hajnali 4-ig. Én akkor mondtam, hogy ezek állatok.
4: Hát jó, nyilván más.
3: Nem lehet.
4: Itt is az volt, hogy most mit tudom, itt is így mentél ilyen-olyan helyekre, meg a legjobb az egy King Arthur's nevű jazz kocsma volt. Arthur király, érted? Arthur király és a kerekasztal lovagja, és így bementünk, és állt a színpadon egy hölgy,
3: na és aki vetkőzött.
4: Nem vetkőzött, énekelt, reflektor, és akkor I just want, ilyen nagyon mély hangon.
3: Igen.
4: És ott ült, olyan hangulata volt annak az egésznek, hogy
3: and I give it to you.
4: Kb.
3: Azt mondja nekünk az egyik hallgató, azt mondja nekünk Atti. Úgy emlékszem, hogy Zentán a Mojo-ban volt az, hogy a hét egyik napján, amikor elkaptad a számlát, dobhattál gurítókockával. Ha 2 6-os dobtál, akkor nem kellett fizetni. Lehet. Annyira kreatívak a világ különböző kocsmái. Láttam egy olyat, hogy különböző dolgok, hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor nem kell fizetned. Az egyik, ami tetszik nagyon, az az, hogy volt egy nagy számláló, meg egy gomb. Ha megnyomod a gombot, elindul a számláló. Tudjátok, ez az ilyen, hogy 0-0-0-0-0-0-0, és akkor ugye a másodperc indulok. Amikor legközelebb megnyomod a gombot, akkor megáll. Ha 10 másodpercnél pontosan akkor nyomod meg, akkor nem kell fizetned. És az emberek így állnak, és tudod, indítják így. 1, 2, 3, 4, és így, nem lehet eltalálni a 10-et. Tehát valaki eltalálja, biztos.
4: 100-szor meséltem ezt a 6x6 taxis élményemet, amikor beszálltam, és akkor mondták, hogy itt van 2 dobókocka, dobjál, vagy 3 dobókocka, dobjál. És mondom, hogy minek dobjak? Azt mondja, hát hogyha 3 darab 6-os dobsz, akkor ingyenes a fuvar.
3: Aha.
4: Hát mondom, mi is, hogy dobtam, természetesen nem is került, nem ingyenes.
3: Nem ingyenes.
4: Mennyi esély van erre? De mondjuk lehet, hogy van esély, nyilván van esély. Csak.
3: A másik, amit láttam, ami szintén nagyon tetszik, nem próbáltam még ki, ott valószínűleg ilyen Mission Impossible, az pedig az, hogy van egy ilyen, mint egy nagy dunsztos üveget képzelj el, aminek a tetején úszik egy citrom.
4: Aha.
3: És hogyha az ilyen apró pénz, mint az 5 dináros, át tudod rakni úgy a citromra, hogy az ott maradjon a tetején, akkor nem kell fizetned. De hát nem tud rárakni, mert mindig el fog valamerre billenni. Érted? Próbáltál meg ilyesmit?
4: Nem.
3: Na, szóval szerintem ez elég lehetetlen. Szerintem ez nehezebb, mint megállítani az órát 10 másodpercnél. És a legkreatívabb kocsma, amiről olvastam valaha, az pedig a kocsma bőrze. Erről hallottál?
4: Nem.
3: Egy borzasztó komplex...
4: Mit árulnak?
3: Fú, hát alkoholt. Egy borzasztó komplex rendszerük van, képzeld el.
4: Miért gondoltam, hogy egy mit, hogy darts táblát, vagy korsókat? Tudom.
3: Szóval
4: vagy...
3: van egy nagy kijelző, mint a bőrzém. És a lényeg az, hogy össze van kötve a rendszer, egy nagyon okos rendszer, nagyon komplikált rendszer, össze van kötve a kasszával. Uh-huh. És képzeld el, hogy úgy megy, hogy hogyha elkezd mindenki sört inni, akkor a sörnek megy föl az ára. és olcsóbb lesz más alkoholos ital.
4: Jézus.
3: De hát, hogy rájössz, hogy nézd csak, már csak mit most dinárban mondanak, nézd kitalálták. Csak most már 100 dinárra viszki, ígyunk csak viszkit. Elkezdesz inni viszkit, akkor ha úgy érzi megy a rendszer, a hogy az, akkor a sörára megy le, és a viszki kezd emelkedni.
4: Ezt meg lehet csinálni.
3: Hát igen, ez kereslet kínálat alatt folyamatosan változnak az árak, érted?
4: Hát de ott változtat, ez melyik országban van?
3: Nem, ezt mondom, ezt egyszer olvastam nagyon régen, hogy ja, van egy ilyen, hogy van valahol ilyen. A világban. Aha, igen, aha, igen, aha. Igen. Értem, hát
4: tudom, értem a logikát, csak nem tudom, hogy ezt meg lehet tenni, tehát hogy ezt nem fix, vagy nem muszáj fix árakkal dolgozni. Tehát ezt
3: ne, de nem jó, megyek bele, mindegy. Hát minden lényeg. Mindegy,
4: koncepciónak ez... elég érdekes, az tény.
3: Hát zsediális.
4: Ez szerintem. A fickó egyébként most azt mondják, hogy gyorsan még belolvastam, itt 60 ezer sört ivott meg eddig.
3: Igen.
4: Hát jó, 640 ezer kilométert tett meg.
3: Azért az nem semmi belegondolsz.
4: Igen, vannak ilyen jelvényei. Van rajta egy ilyen mellény, van, és akkor igen. Vannak ilyen jelvényei, gondolom, hogy hol járt.
3: Igen, igen, igen, igen.
4: Hát ez szépen megszervezt az életét.
3: Ez egy ilyen történet.
4: De most így mindenhol? Volt itt Szerbiában, volt a Májóban például? Nem. Anglia, ne. Wales, Skócia, Észak-Írország összes megyéjében.
3: Mhm. Na.
4: Olyan messze nem megy, mint hogy ilyen...
3: Hát jó, ez legalább egy olyan hely, ahol jó helyre született.
4: Az biztos, mert itt van elég.
3: Ott aztán lehetett papozgatni rendesen.
4: Pub is van, meg sör is van, meg...
3: Hát valamik ugye ma már az olyan formájában nem létezik, de nekem azt mondják, mert Angliában nem volt. Egyszer próbáltam, de nem sikerült bejutnom. Véletlenül. Na mindig. De hogy a lényeg az volt, hogy állítólag itt a... Ugye van ez a... Vagy volt ez a bír úgy, ahogy volt.
4: Igen, igen, igen, igen.
3: Hát igen, ami ma már nem létezik úgy abban a formában.
4: Nem, persze.
3: Hogy igen. Az volt olyan tipikus angol bár?
4: Hát angolosabb volt, mint a többi, az tény.
3: Ja, hát igaz, te Angliában is biztos voltál.
4: Én voltam Angliában pubban, és amikor mentünk oda, akkor én már nagyon rákészültem itt lelkileg, fizikailag, és akkor ott a barátom, aki ott él, ő angol, tőzsgyökeres, és én mondtam neki, hogy mondom, látom, hogy abban a faluban, ahol ti éltek, ott van egy ilyen Philosopher's Stone, vagy most az a Harry Potternek az egyik, de mindegy, szóval, hogy van valami ilyen hely, tudod?
3: Igen.
4: És mondta, hogy hát jó, oké. És akkor így elmentünk, és nem oda, hanem ugye hozzájuk, és akkor én kérdeztem, hogy nem mondom, akkor megyünk ebbe a Philosopher's Stone. És mondja, hát nézd, azt mondja, most őszintén, azt mondja, elmehetünk, de azt mondja, ez egy ilyen súlyos, ilyen suttyó hely, tehát azt mondja, ide bemész, azt mondja, itt igazából öreg alkoholisták ülnek, ja. Nem késelnek meg, mert nem olyan annyira súlyos, de hogy így, azt mondja, ide így ne menjünk, mert azt mondja, hogy majd elvisz engem más, és elmentünk egy-két fokkal jobb helyre, és ott ilyen Hobgoblin nevű sört ittunk, ami egy ilyen eléggé érdekes sör.
3: Ami adja?
4: Hát adja, igen.
3: Na, hát akkor
4: az volt, de én akkor tudod, jöttem az európai élet, vagy az ilyen szemlélettel, hogy akkor mindenki Guinness-t iszik meg. Mindenki. És mondta, hogy nem, az, hogy that's old man's beer, az öregek isszák, azt mondja, nem, lágereket isznak, Heineken, meg ilyen. Ja, mondom, jó.
3: Na, hát ez egy ilyen. Anglia csupa-csupa meglepetés.
4: Hát a fiataloknak legalábbis.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Feltevődik a kérdés, hogy miért nem emlékszünk bizonyos pillanatokra, még másokra pedig igen. Kutatták ezt a dolgot, röviden összefoglalva a memória nem csupán adattárolás, hanem egy finom egyensúly az érzelmek, a figyelem és a jelentés között. Minden pillanatban döntünk arról, mi marad meg és mi múlik el. Hát mondjuk jó pofa is tenne, ha éppen mindenre emlékeznénk, ami történt. Nem biztos, hogy az annyira jó, hogy ilyen frissen vissza tudnánk hozni azokat, hogy júj, mi történt itt, mi történt ott, vagy milyen érzések voltak bennünk, amikor az történt, vagy amaz történt. Már csak azért is, mert sokszor vagyunk nagyon rossz hangulatban, aztán az jó, hogy elmúlik. Ugye, Anett?
2: Az jó, hogy elmúlik, de igazából nekem mindig az volt az ijesztő ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek gyakorlatilag az első mondjuk 3-4 évükre nem emlékeznek. Tehát, hogy nyilván most így érzelmi szempontból, meg a későbbi dolgok kialakulására
1: hát persze, ezért mondják,
2: hatása igen. Van nyilván, de hogy mondjuk nem tudod fölidézni, mi történt veled mondjuk az első szülinapodon.
1: Igen, de hát ezért mondják, hogy általában a gyerekek életében az első 4 év az abszolút nem fontos, de hát hogy a szülő igazából minek foglalkozik.
2: Nem, hát pont érzelmi szempontból fontos nem, nyilván.
1: Hát úgy sem emlékszik rá minden.
2: Nem csak. Hát ön ijesztő egyébként.
1: Anya, otthon volt-e vagy nem? Milyen volt a kaja, vagy nem, mindegy, ja, totál igen. Fogalma sincs. Nem kell vinni állatkertbe, nem kell vinni vidámparkba, nem kell vinni sehova. Hülyéskedek, nagy valaki komolyan vegye azt, amit mondok.
2: Beperelnek.
1: Beperelnek itt a végén különben, tényleg.
2: Nem azt tudom, mondom, ezek olyan fura egyébként. Alapvetően...
1: Na, de aztán emlékeznek. Főleg a nők.
2: A nőjárt, mi nők? Mi hát emlékszünk, persze.
1: Van különbség férfi memória és női memória között.
2: Mi a dátumokra is szoktunk emlékezni.
1: Igen.
2: By the way, például. Különböző... Férfiak nem értem, hát miért onna. Nem. Mi bajotok mert van, minek? Tényleg.
1: Nem kell.
2: Ti nem jegyezzek. Tehát alapvetően azért azt tapasztalom, hogy a férfiak nem jegyzik meg a dátumokat. Nah. Tudod, hogy ilyen szülinap, évforduló, mit tudom én, valami.
1: Igen.
2: Bezzeg azt megjegyzik, hogy a Gorán, aki nem tudom én, tavaly előtt vette az új Audiát, annak milyen rendszáma van.
1: Ha jó, igen.
2: Meg a, nem tudom én, a szomszédomban van egy, mit tudom én, Golf 2-es, annak milyen rendszáma. Szóval állj meg a menetet. Mi azért van a ti agyatokkal, komolyan?
1: Mi csak a fontos dolgokat jegyeztünk.
2: Igen, a Goránnak mi a rendszáma, de komolyan.
1: Hát jó volt az, hogy a rendszámtábla, igen, vannak ilyenek, én nekem általában az, amikor valaki megjegyzi a rendszámtáblákat, az kicsit a fura,
2: apám,
1: a creepy.
2: Apám, tényleg? De tudod, hogy hát ugye külföldi utazáson volt valami, na, most nem tudom pont csinál? Elmesélni ezt a sztorit, de le fogom nála csekkolni, de volt valamilyen, hogy valahova elutaztak, és akkor ott volt egy kocsi,
1: igen.
2: Szerbia, szabadkai rendszámú, amit ő ismert. Tehát, hogy meglátta a rendszámot, és tudta, hogy ez, nem tudta, hogy ki, nem ismerte a tulajt ő, hanem, hogy ez hozogott parkolni, meg hogy nem tudom. És ő oda ment a tulajhoz, és ezt ő neki elmondta. Igen,
1: ez a creepy. Hogy,
2: hát, hogy jó, hogy ez a kocsi, ez ott szokott szabadkálni, mit tudom én, most mondok egy utcát, mit tudom én,
1: Ástonáskez,
2: valami, meg hogy egyébként nem tudom, erre, meg erre szoktam még látni.
1: Hát ez fura, tudom, és, hát ez amit a figyelnék.
2: Igen, hát meg is ilyet a fickó.
1: Mondta,
2: hogy... És akkor utána nem erre nem viszont, hogy ott mi lett a vége, hogy verekedés. Nyilván ilyen poén, vagy valami, tehát, hogy
1: apád
2: nem...
1: Apád meg is verte.
2: Nem lett ebből ilyen gond, csak hogy... Igen.
1: Elkezdett félni, és akkor mondta,
2: de
1: hogy
2: el tudom kézzel, ezt nem tudom, hogy ő először bekamuzott-e valamit ennek a fickónak, hogy miért tudja ő ezt, hogy merre jár.
1: FBI.
2: De hogy apám például alapvetően ilyen, tehát, hogy ő tudja. Tudja, hogy milyen autóból mennyi van, mármint, hogy nyilván a milyen ritkaság számban megy, akkor azoknak is tudja. Rendszámát meg.
1: Az igaza van Anettnek, érezzék hallgató. Ráadott egy férfi. Hát igen, különben ez
2: egy férfi írta?
1: Én sem tudok vitába szállni ezzel. Annyi, hogy valaki rendszámtáblát jegyez meg, mi általában lóerőt, nyomatékot, meg ilyeneket szoktunk megegyezni. De hát igen, ez egy ilyen, ezek a fontos
2: lóerő,
1: dolgok.
2: Lóerő, nyomaték, de megkérdezik, hogy a feleségednek hányban született, akkor azt így nem tudod.
1: Hát feleség, meg esetleg anya, apa, testvér, azt tudod. Semmi más.
2: Hát mondjuk ezzel kapcsolatban is jártam, úgyhogy én ugye Hócságon születtem, Hócsáci. Hát világ egyik legcsúnyabb helye amúgy, nem mindegy.
1: Nem baj.
2: Ezt csak így mondom, halkan.
1: Onnan csak
2: mert tudom, hogy onnan nem hallgat bennünket
1: onnan
2: senki.
1: Csak felfelé
2: hát onnan csak felfelé.
1: Nem voltam.
2: De, ott van a Nicki Minaj szobor.
1: Ez az. Big Mama.
2: Igen.
1: Ja, akkor voltam
2: ott. Ez az a sztori egyébként.
1: Nekem épp tetszik az a hely.
2: Mit tudom én. Hát olyan kicsit trash, de mit tudom én. Gombos jobban úgy, mint most például
1: mit tudom én.
2: Na mindegy, de
1: hogy... Hülyéskedek, igen?
2: Tudom, hogy hülyéskedsz.
1: És mi voltad?
2: Tudom, hogy hülyéskedsz. Nem tudom, mit kezdtem el mondani most.
1: Nem tudom. Segítsetek valamit a rendszámtában.
2: Húcsák, ja, igen, és hogy ott születtem, és akkor nekem nagyon sokáig ugye ott kellett kikérnem az anyagkönyvet, meg ott kellett intéznem útlevelet, mindent. Mindig oda kellett visszautazni.
1: Ha van ott ilyen hivatal?
2: Hogy ne lenne, persze.
1: Ó, néda.
2: És nagyon jó berekozó van egyébként mellette. Rendőrség mellett, ez nem hivatal, hát a rendőrségre kellett bejárni, és akkor mentem apámmal, és akkor ott is így kérdezte az ügyintézőnő, hogy akkor születési dátumom, és apám így gondolta, hogy majd ő mindjárt ledigtálja az adatokat, és simán bemondta, hogy 86-os vagyok. Én így nézek rá, de mondom, én nem 86-ban születtem. Dehogy nem. Hát de mondom, nem, 87-ben születtem, és így áll, és így néz, és így jó van, vagy 87, tudod? És hogy mondja a nőnek, hogy 87-ben születtek, tudod? Mondom, oké. Okay.
1: Érdekes ez a memória. Hát Amerikában csináltak ilyet, hogy az utca embereit állították le, így, amikor így ment apa fiaival, meg ilyennel, és akkor kérdezte, hogy hány évesek a fiúk, és nem tudták. És azon gondolkoztak, hogy nyilván úgy vágták ezt, hogy olyanokat, de hogy ez itt tényleg?
2: De egyébként, egyébként most én, hogy szidok én itt mindenkit, akit csak lehet, de pont velem történt meg az, hogy a Pannonnak nyilatkoztam, valamiről, valami szülői támogatás, nem tudom, ilyesmi kapcsán, igen, tavaly. És akkor ott kérdeznek, vagy suli kezdés, nem tudom. És ott megkérdeztek, és akkor én mondom, hogy igen, és akkor mit a Marci ennyi éves, Manna annyi, Mersa ennyi, és így ez csak így belenézek a kamerába, és így mondom, hogy jó, basszus, nem is ennyi évesek a gyerekeim.
1: Jó, legalább kapcsoltál.
2: Úgyhogy én is, de nyilván ott zavarba voltam.
1: De érdekes a memóriában az is, hogy tényleg, hogy tárgyakhoz, illatokhoz köt emlékeket.
2: Az abszolút. Nálam az illatok azok nagyon fontosak.
1: Nálam
2: szóval,
1: is.
2: Hogy itt ja, teljesen. Tehát, hogy
1: úgy nem.
2: Előjön, nagyon sokszor előjön nálam ez az ovi illat például.
1: Hát igen,
2: hogy
1: azt nem
2: vágom. Valamiről eszembe jut a saját ovim, ahova jártam, mert hogy olyan illatot érzek. A másik, ami nagyon érdekes egyébként, van egy konkrét személy, akit én nagyon sokszor emlegetek neked is, meg már műsorban is emlegettem, ott ez a Márkó bácsi, ez barátunk, családbarátunk, ilyen nagykövet volt. És neki volt mindig ilyen nagyon jó illat, hogy mentünk hozzá vendégségbe, és mindig úgy ilyen tök jó illat valami. És képzeld el, hogy múltkor megéreztem valakin ezt az illatot.
1: Ó, durva, és akkor visszajött minden, ugye?
2: És visszajött, igen. És ugyanígy nála volt valami olyan saláta öntet, amit azóta se tudok, hogy ő az hogy készítette, mindig ilyen nagyon különleges ételeket főz, meg csigát, meg mit tudom én, tudom, gomboson, ez ilyen nagyon nagy valami ahogy, volt,
1: hát
2: hogy valaki ilyen így táplálkozik. És elmentem egy étterembe, és ott megéreztem azt a saláta öntetet. Nagyon érdekes egyébként. Szóval na, ezek úgy visszajönnek, meg tök érdekes az is, hogy Merse, amikor hazajön a suliból, akkor mindig így mi, amikor hazaérünk, akkor így odabújik hozzá, mi lefekszünk, és odabújik kicsit, és így mindig mondom neki, hogy jaj, milyen iskola szagod van, és olyan érdekes, olyan iskola szagú a gyerek, de olyan jó, tudod, aha, olyan illat, vagy nem tudom, ami olyan, megint úgy elindít benned valamilyen nosztalgiát, meg a másik dolog még ezzel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes ez, hogy ugye mondjuk ha megfogod a kis fiókát, belenyúlsz a fészekbe, akkor az anya kidobja, mert igen, megérzi más illatát. Ja. És ez nagyon durva, mert nálam most nem így van nálam, mert nem dobtunk
1: a fiókákat,
2: de hogy
1: szegény gyerekek.
2: Például én tisztán emlékszem arra, hogy milyen volt az, amikor a Mersét mondjuk beadtam az oviba,
1: igen,
2: és először, tehát első nap hazavittem, és én megéreztem azt az ovoda szagot rajta, ami igen, tök jó, mert ovi illat, tehát az is ilyen nosztalgia, de hogy megéreztem, és nagyon zavart az, hogy ez úgy nem a miénk, tudod? És úgy szagláztam a gyereket így egész nap, meg akkor vittem, tudod, tusolás, meg minden, hogy legyen már az a saját kis gyerek szaga, vagy tehát az a mi otthoni igen, illatunk.
1: Hogy adtad neki vissza?
2: És hát most nyilván most
1: megfogta a gyereket, és dörzsölted így a szőnyeket.
2: De hogy aztán másnap megint tovibba vittem, és megint más illata volt, és ugyanez volt, hogy amikor valaki más vigyázott rá,
1: igen,
2: családtagok közül, és hazajött, és érzem a másik embernek a parfümjét rajta, mondjuk.
3: Ez durva.
2: Vagy nem tudom, és nagyon furcsa.
3: Szokták tehát, ezt hogy, így a párok is érezni, olyan... ebbe általában aztán probléma van.
2: Én kiszagolom, én új tusfürdő van, vagy valami, rögtön kiszagolom amúgy, úgyhogy velem vigyázni kell.
3: Te észre veszed azt, hogyha hazajön a férjed mondjuk, és más illat van rajta, ami nem kéne?
2: Nincs olyan, hogy nem kéne, hanem olyan, meg nincs férjem, olyan,
3: jó, hogy... Jó, de hogyha lenne, vagy mit tudom, most érted.
2: Hogy például, nem tudom, most mondjuk nem tudom, egyik nap is éreztem valamit, és akkor kiderült, hogy mondjuk az Olivet valamilyen új krémet, de hogy rögtön, tehát abban a pillanatban, hogy bemegyek,
3: de azt mondjuk kiszúrnád, mondjuk,
2: kiszúrnám,
3: hogy nem, most hazamegyek, és most egy másik nővel kávéztam, és akkor te most azt így érzed?
2: Kiszúrnám,
3: te
2: szerintem.
3: Hogy érzed különben?
2: Hát most, hogyha kávéztál, akkor azt már nyilván, de most amúgy érted, hogyha megölelted, azt már kiszúrod.
3: Azt már kiszúrod?
2: Komolyan mondom.
3: Nézd, nagyon sok nő fenyegetőzik ezzel, és ezt nem tudjuk mi férfiak alá támasztani, hogy a nők mindig ezt mondják, hogy mi mindent érzünk. Mert mi férfiak azért nem. Mi megint tudod, mit érzünk? Benzingőzt. Érted?
2: Aj, az is milyen jó.
3: Azt igen, az sok mindenki
2: jaj, nagyon,
3: szereti.
2: Úristen, de múltkor már majdnem rosszul lettem a benzinkúton, addig álltam ott különben. Komolyan, esküszöm.
3: És
2: ilyen nagyon fura hány ingerem.
3: Mindig ezzel ijeszgetek minket a nők, hogy ők mindent éreznek. Most mit tudom én, azért nem hiszem, hogy éppen minden nő érez mindent, de jó van.
2: Nem
3: áj,
2: minden nő
3: de,
2: szerintem,
3: most,
2: de...
3: Mit tudom én, ezek az illatok,
2: az illatokat, azokat úgy nagyon, nem tudom, meg úgy kötöm. Aha. Mindenféle dologhoz.
3: Hát igen, ez egy ilyen történet. Most mit csinál? Szóval egy szó, mint száz, de érdekes dolog ez az illat. Érdekes dolog az, amikor valaki egyfajta parfümöt használ hosszabb ideig, mert akkor azt elkezdett kötni ahhoz az emberhez. Ez egy nagyon érdekes dolog. De végül is normális valahogy. Nekem volt már, valahol megéreztem, nem tudom, évek után azt az illatot, és így bejön. De hát ugye ez pont ugyanaz, amit te is meséltél ezzel a Mirko bácsival.
2: Márko
3: bácsival, igen. De én meg a nevek. Ez valamelyik nap. Na. Az egyik barátomnak a barátnőjének nem jutott eszembe a neve, és azt mondtam, hogy mondom, tudod, mondom a Mimi. És így mondja, hogy a Mimi, és hát így 86-dik, az honnan szeretett, nincs is, hogy Mimi, honnan szeretett ezt a nevet? Hát mondom, nem tudom.
2: Jaj, ez nagyon jó, különben a...
3: Csak úgy jött.
2: A nevekről, igen, nekem igen. Apám nem tudja megjegyezni a neveket, de hogy abszolút, tehát hogy semmi. És akkor volt
3: kitalál?
2: Ilyen, hogy mentünk vendégségbe.
3: Na
2: nem, hanem mentünk vendégségbe, és akkor beszélgetett egy gyerekkel, és akkor egyre mondja neki, hogy jaj, Emil, és akkor mi a kedvenc játék, és Emil így, és Emil úgy, és így nézi anyukám, meg ott már mindenki, miket beszél apám, nem tudom. Hát azt a gyereket úgy hívták, hogy Emma, tehát ráadásul kislány volt, ő meg végig Emilezte, szóval,
3: aha,
2: hogy...
3: Aha, ez tök jó.
2: Igen,
3: fantasztikus, fantasztikus.
2: Elfelejtés.
3: Jó, van,
2: de az,
3: nem
2: az
3: baj,
2: például hát tök ez... érdekes, az mondjuk a férfiakra jellemző. Én a számokat nem tudom megjegyezni. Tehát én telefonszámot, sőtök rendszámtáblát, hát most a sajátomat tudom.
3: Én a sajátomat
2: múltkor
3: se.
2: Például a régi autómnak a rendszámát küldtem el a
3: az
2: parkoláskor,
3: jó.
2: De hogy alapvetően nem tudom
3: megjegyezni.
2: Számokat nem.
3: Arcokkal vagyok bajba.
2: Most már én is.
3: Igen, azért, mert simán lefolytatok egy beszélgetést emberekkel, mert kifejlesztettem ezt a technikát. Gondolom, ezt előbb-utóbb mindenki csinálja, hogy full letok vezeti a beszélgetést úgy, hogy elköszönünk egymástól, és utána gondolkozok, hogy na de ez ki volt?
2: Jaj, ez velem is gyakran előfordul.
3: És akkor nem tudom. De hát ez valószínű, hogy annak az ára, hogy nagyon sok felé vagyunk,
2: sok,
3: és
2: sok
3: akkor nem tudom mindig hova rakni, van, hogy eszembe jut egy nap múlva, két nap múlva, valaki nem jut eszembe. Abszolút, hát nem tudom, ez nagyon érdekes történet. De mindegy, ettől nekem csak az a durvább, amikor valakit meglátok, akit tudom, hogy valahonnan talán ismerek, bizonytalan vagyok, és úgy jön oda, hogy köszön, és mondja utána a nevem. És akkor rájövök, hogy hűha. Fúha. Hát kéne tudnom. De hát jó van. Istenem, van ez így.

0: hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Hölgyeim és uraim, egy olyan dolog történik, amire nem számított senki. Amire nem számított senki, ugyanis Anett elkezdett szörfölni, vagy szörfözni, talán így mondjuk, a különböző témák hullámain. Így ment, és egyszer csak megérkezett egy parthoz, ahol nyugdíjasok voltak. És elkapta a téma, és azt mondja, ja, Istenem, nyugdíjasok, hát nekem ez a kedves témám, a nyugdíjasok. És az elmúlt órában így láttam, hogy őszintén átélve beszélt a nyugdíjas létről, hogy ő ezzel mennyit gondolkozik, hogy ő erre már tudatosan készül, számol, már tervező, hogy miket fog akkor csinálni, stb. És azt mondta nekem, hogy Zeci, valamit el szeretnék neked mondani, most egy pár perce. Mondom, mit szeretnél elmondani? Azt, hogy én kérlek, engedd meg, hogy beszéljek még a nyugdíjasokról. És mondom, hogy Anett, ez ennyire szereted ezt a témát? Nagyon fontosnak tartom. Mondom, tudod mit? Akkor beszélj. Úgyhogy Anett, beszélj!
4: De jöttek üzenetek is, majd azokat is beolvassuk.
3: Hát mesélj nekünk.
4: Folytattam most egy kis kutatást, amíg szólt az Anett.
3: Miről? A nyugdíjasokról?
4: Hol, igen. Arról egyébként durva, mert hogy Európában afelé haladunk egyébként, hogy a nyugdíjkorhatár az 68 év legyen.
3: Csodálatos hírek.
4: Hát
3: csodálatos.
4: Az a katasztrófa egyébként.
3: Csodálatos hírek.
4: És van két probléma. Az egyik probléma az, hogy van egy ilyen számítás.
3: Hogy?
4: Hogyha valaki 50 éves korában szeretne elmenni nyugdíjba.
3: Jó, hát oké. Okay.
4: És mondjuk havonta 800 euróból él.
3: Jó.
4: Akkor meg kell teremtenie azt az összeget, ami a nyugdíjas éveinél, tehát a kiadások 4%-át meg kell teremtenie.
3: A kiadások 4%-át?
4: Igen.
3: Jó.
4: És ezt kiszámolták, hogy ehhez nagyjából 240 ezer euró megtakarítás szükséges. Tehát, hogyha én 50 évesen el akarok menni nyugdíjba, akkor nekem kéne, hogy legyen 240 euró megtakarításom, hogy a havi nyugdíjamat kiegészítendő, én úgy el tudjak éldegélni normális körülmények között. Most én meg kiszámoltam azt, hogyha 100 éves koromig dolgoznék, akkor se lenne 240 ezer euró megtakarításom, úgyhogy nyilván 50 éves koromban nem fogok tudni elmenni nyugdíjba.
3: Ezt akartam mondani, nyilván ezért nem, mert sok mindenki 50 éves korában Szerbiába nyugdíjba, tehát nyilván igen. Igen, de nagyon külföldön se.
4: Igen. A másik érdekes dolog, hogy van egy ilyen várható élettartam elve, aminek az a lényege, hogy az ember az élete utolsó 20%-át tölts el nyugalomban, tehát hogy igen, akkor legyen nyugdíjas. Már ez olyan igen szomorúan hangzik, hogy élete utolsó 20%-a, hogy ott már vágnám az ereimet, de mindegy. És Európában a várható élettartam az 80 év, tehát hogy ott a nyugdíj korhatár, hogyha elkezdődik ilyen 60, 62-3 éves korban, akkor az úgy oké. Most a probléma az, hogy ez nyugaton így oké, mert hogy akkor még ott megmarad a 20%, de Szerbiában a várható élettartam az alacsonyabb, tehát az 73 év. És az emberek dolgoznak 65 éves korukig,
3: Mennyi szám, én már kezdek beleveszni.
4: Akkor igen, még 8 évük, tehát átlagosan 8-10 évük marad arra, hogy még élvezzék az életet.
3: Ha azért kell állandóan élvezni az életet, de ezt magyarázom?
4: Hát jó, igen, végül is ez is igaz. Jó,
3: na, látod, okay.
4: De hogy úgy élvezzék, hogy nem kell dolgozniuk, na akkor mondom így.
3: Áj, de bedobok egy Zvekán-féle csavart
4: ebbe. Zvekán az úgy élvezi, hogy nem dolgozik itt 40 évesen.
3: Igen, én nem dolgozok abszolút semmit. Én megyek az utcán, és így mindig, minden hozzád nap megkérdezik, aztán Zvekán, kell egy kis pénz? Mondom, ja, és így hozzám csak kell.
4: Hozzádobják.
3: Ekkora szerencsét, kár lenne, ekkora szerencse bele dolgoztam. Igen, de ez egyszerűen ez ilyen. Ez egy ilyen történet. Gyere, bedobok neked egy Zvekán-féle csavart. Ki mondta neked azt, hogy miután már 67 éves leszel Anett?
4: Igen.
3: És már van házad, gyerekek, felnőttek, már kiröppentek, már mindened van, jó, már minden van.
4: Igen.
3: Ki mondta, hogy neked szabadkán kell megöregedni? Ki
4: hát
3: mondta?
4: Hova menjek?
3: Hát szépen megfogod a házadat, meg a kis pórod, pénzedet, mondjuk van egy pár tízezer euród, mert azért csak összeszedsz annyit. Eladod szépen a házat, és elmész egy olyan gyönyörű, egzotikus helyre, ahol minden drasztikusan olcsóbb, mint nálunk. és ott élsz nyugodtan még egy 20-30 évet, és iszod a finom, friss kókusztejet és fáj a májad.
4: Ez mondjuk nem rossz, azt leszámít, hogy a házat nem adom el, mert az a gyerekeké.
3: Hát akkor egy kicsit nehezebb helyzetben vagy, de mondjuk, hogy ezt így meg lehetne csinálni. Valahol, akkor csak spórolj össze egy csomó pénzt.
4: Összerakok magamnak egy ilyen nádházat valahol a tekerparton.
3: Na, amúgy, arról nem is beszélve. Tudod, hogy különben van
4: építek homokból.
3: Hogy beszél? Jó, ez a barátom valamelyik nap mesélte erről különben, hogy a...
4: Hát ez végül sem hülyeség.
3: Hogy a Maldív-szigeteken? Nem Maldív-sziget. Hol a francban valahol? Kanári-szigeteken? Valahol vannak ilyen... Ott van valami egész... Hát remélem, jól mondom ezt. A lényeg, hogy van egy sziget, inkább így mondom, jó? Van egy sziget, ahol van egy nagyon érdekes törvény. A törvény pedig az, hogy az összes bolt, bevásárlóközpont, minden, ami van, amikor lejár a kaja, akkor nem dobhatják ki a szemétbe, szigorúan tilos. Hanem van egy poltrendszer a bolt előtt, és oda ki kell kötelezően rakni azt a kaját. És ezért, mivel ez így elindult, és ez a törvény ilyen, és elhiszelvették az emberek, hogy amúgy kirakják a kaját, ezért kialakult egy hippi közösség. Akik elmennek oda, és ott szépen elveszik a kaját.
4: Mi öreg azt, hogy koromra legyek hippi?
3: Nem azt mondtam, hogy
4: majd jövök.
3: Már kell végig.
4: Pisznyakláncot a nyakamba akasztom.
3: És azok a hippik
4: középiskolás kendőimet.
3: Ilyen kis közösségekben élnek, és ott vannak ilyen természetes barlangok, meg ilyen dolgok, és azokat így berendezik, és érted? Ott bízsz, érted?
4: Ez egyszerűen nekem már most 38 élni. Évesen annyira fáj a derekam, hogy már saját ágyam túl is fáj a derekam, nem, hogy majd 70 évesen így barlangba aludjak. Hát
3: én csak mondom az alternatívákat, én mondom, hogy túl kell látni ezzel, hogy nyomorogni fogok. Nem, ott az egész
4: nem
3: világ.
4: Nem gondolom azt, hogy nyomorogni
3: hát
4: fogok.
3: Ott csak az egész világ. Érted? Ahhoz mit szólsz? Kézzel? Fölkelsz reggel, csiripelnek a madarak, érted? Zoli már hozza neked a friss mangót, érted? Amit ott szedett.
4: Ez így jó.
3: Utána
4: ez
3: bementek egy kicsikét, úsztok, elmentek a bolthoz.
4: Megélezem a kampusbotomat egy kicsit, hogyha valami hal, akkor le tudjam szúrni a vízben.
3: De három ágú kell, hogy legyen, azt tudod.
4: Jó.
3: Nagyobb az esély. Igen, és akkor el vagy. És akkor ott vannak a többiek. Közösség, van buli, érted, raktok tüzet.
4: Jó.
3: Nem kell igazából, hogy sose fűteni, szuper jó az idő.
4: Batikolom a kis ruháimat, elveszem a hippi kaját a bolt
3: ezt
4: elől.
3: Ezt nem élnéd?
4: Hát most ez annyira nem. De mondjuk
3: bottam
4: a
3: neked tengerparti,
4: az jó. Tengerparti
3: alternatívát,
4: teljesen jó.
3: Hippi alternatívát, milyen alternatívát fogod?
4: Ja, én ezt így összemondtam, a tengerparti úgy magában az jó.
3: Nem, hát az például az én garantálom, hogyha de most számolt ki, ha azt mondják, hogy de különben ez megfelelő, most beindított a fantáziámat ezzel nyugdíj, hát nem muszáj itt ebben belerokkadni.
4: Na látod, hogy jó téma, mondtam én, hogy jó téma.
3: Megnézem most, hogy Tájföldön mennyi az átlag, mennyi kell, szerintem ott bírnál
4: jönni. Hát Tájföldön olcsóság van.
3: Látod, egyszer megvizsgálom a repülőjét, nem jössz vissza 30
4: évig. Tájföldön minden olcsó, Marokkóban is olcsó.
3: Mennyi pénz kell? Mindjárt megnézem.
4: Mennyi pénz kell nyugdíjasnak?
3: Már megkérdezem inkább a ChatGPT-t, és mit hülyéskedek, írkálom itt, miközben tudok vele beszélgetni, és nem. Figyelj, ChatGPT, mondd már nekünk itt a rádióban, hogy Tájföldön mennyi pénzből lehet éldegélni? Mennyi az a minimum, amiből el lehet éldegélni?
4: De nem minimum, én nem minimum.
5: Persze, szívesen. Tájföldön a megélhetési költségek eléggé változóak, attól függően, hogy melyik városban vagy melyik régióban élsz. Általánosságban azonban egy hónapban 500-700 amerikai dollár körül is elegendő lehet egy szerint.
3: Na tessék.
4: Lesz annyi nyugdíjam?
3: Micsoda?
4: Lesz annyi nyugdíjam?
3: 500 dollár? Hát az 60 ezer dinár. Hát megette a fene, hogyha annyi nyugdíjat nem kapsz.
4: Hát mit tudom én?
3: Hát miatt szépen be vagy jelentve már hány éve, hát azért micsoda?
4: Hát az nem tudom, hogy mit jelent.
3: Nem tetszik az elképzelés?
4: De tetszik egyébként. Tetszik egyébként. Azt kérdez még meg, hogy hova költözzön egy nyugdíjas? Mi a legjobb? Nem biztos, hogy Tájföld a legjobb választás.
3: Na várjál, mert megkérdezzük.
4: Mondta, hogy az Anett élvezni akarja az életet nyugdíjas korában, hova költözön, ahol nem drága az élet.
3: Az a kérdés, Anett, hallgass el, összezavarjuk a ChatGPT-t. Figyelj, ChatGPT, figyelj. A következő van, de hát, hogy egy szerbiai lakos azt kérdezi, hogy hova tudna elköltözni a világon nyugdíjas korában, ahol igazán drasztikusan olcsóbb az élet, mint itt. Hol lehetne, hol ér a mi pénzünk elég sokat, bárhol a világon?
5: Persze, értem. No, sok nyugdíjas számára népszerűek például dél-kelet-ázsiai országok, nagy mint Tájföld, Vietnám vagy Malajzia, ahol alacsonyabbak az életköltségek. Latin-Amerikában is vannak kedvelt helyek, például például Costa Rica vagy Ecuador.
4: Na, oda
5: Európán
4: megyek.
5: Belül is vannak viszonylag olcsóbb országok, például Portugália vagy Spanyolország egyes részei. Szóval elég sok lehetőség van.
3: Tetszik? Mi a lényeg?
4: Costa Rica vagy Portugália. Na, mi a lényeg? Ez lesz az én utam.
3: Látod, Anett?
4: Igen.
3: Open-minded kell, hogy legyél.
4: De azért rosszul esett, hogy neked csak egy szerbiai polgár vagyok, nem az Anett.
3: Hát egy ChatGPT nem tudjuk ki az Anett.
4: Miért ne tudná?
3: Ne, igen. Na, már nem megkérdezem tőle. De nem kérdezem meg tőle. Szóval látod, ilyenek meg, vannak. Anett. De ha mennyire szeretsz matekozni, akkor megyek tovább.
4: Na.
3: Normál esetben, amit én mondtam neked. Például azt mondja, Anett, hány évesen akarsz nyugdíjba menni? 65?
4: Hát kicsit előbb azért.
3: 64.
4: Vagy legyen 62.
3: Hát annyi már nem lehet. 63. Na, hát
4: legyen 62.
3: Ha rám hallgatnál, mert te gyerekeidnek akarsz adni mindent, de ha mondjuk nem akarnál. Ingatlan 100 000 legalább. 100 000. Osztva 25 évvel. Nem, 30 évvel. Nagy, éljünk nagyba. Na figyeljétek ezt a matekot, ezt nagyon jó kitaláltam. 360. 100 000.
4: Basszus.
3: Osztva 360-nal, már csak az ingatlanodból van 277 eurót 30 éven keresztül. Ehhez hozzájön a nyugdíjad, ami legalább lesz 400 euró. 500 eurót te kapsz biztos. 500 euró nyugdíjat. Az még 500 euró, az azt jelenti, hogy már most összehoztuk neked 778 eurót, amiből Tájföldön gyönyörűen eléd egész. Na mit szólsz? Megoldottam a nyugdíjas életedet?
4: Megoldottad, én meg most közben kiszámoltam, hogy ugye akkor is elmész nyugdíjba, ha megvan a 40 munkaéved, de nekem a 40 munkaéven pont 63 éves koromra lesz meg, pedig reménykedtem, hogy hát egy kicsit előbb.
3: Azt mondja különben,
4: nem ér duplát,
3: Mihály?
4: Nem volt valamilyen, hogy akinek több gyereke van, akkor ott egy év szülési, az másfél év munkaévet jelent.
3: Nem tudom. Na, én mindegy. 60 évesen számít, hogy nyugdíjba vonulni, írja nekünk Mihály, nagyon elég, még 10 év. Vietnám jobb hely különben, Vietnám abszolút jó.
4: Na, szuper, azt a mennyi minden jött, na figyeljetek. Ez a kajakirakós dolog jó, a szerbiai polgár kivinné a piacra. Na, az biztos, hát tudja, hogy kivinnék amúgy.
3: Mit?
4: Hát a kajakirakós dolog, tud, a szerbiaiak elvennék a kaját, igen. És eladnák a piacon, tudja, hogy
3: hát nálunk igen, de hát ez is fel kell nőni,
4: na, figyelj. Sziasztok! Ez egy érdekes kérdés, mivel az én szüleim 53 évesen mentek nyugdíjba, mert az volt a törvény, ha megvolt a munkaéved, én 52 évesen még 13 évet kell, hogy dolgozzak, hogy meglegyen a korom, mivel minden évben tolják ki 65 éves korig a nőknek is. Érted? Tehát, hogy
3: értem, hogy
4: 65,
3: nem.
4: Igen.
3: Na akkor?
4: Ezért a ledolgozott munkaéveim 47 év lesz, mert nem voltam mindig mindenhol bejelentve. Szerintem el lehet rajta gondolkodni. Üdv. Így van. És jött még egy üzenet. Mindjárt megnyitom. Most kicsit ügyetlenkedek. Mindjárt meg is találom az üzenetet.
3: Semmikor megvárjuk. Addig én énekelek nektek.
4: De várjatok, de ezt olvastam már. Pedig volt még egy ilyen hosszabb, ami a nyugdíjról szó. Ennyi, akkor látszik, hogy nincs több üzenet.
3: Dobáld, de Robi azt mondja, hogy a Halihoz egyszer mesélte tegnap, hogy ő egy Bentley-t szeretne.
4: Szeret.
3: Ja, Zeci mesélte már tegnap, hogy Bentley-t szeret? Aha! Te? Ja nem, tudod, hogy ezt miért meséli a Dobárdán, Robi? Mesélte tegnap, hogy ő egy Bentley-t szeretne.
4: Szeret.
3: Aha! Te? Ja nem, tudod, hogy ezt miért meséli a Dobárdán, Robi? Mert tegnap ott voltunk a barátunknál, és néztük,

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Van az a dal, amit én szoktam hallgatni mindig a kocsiba, meg erre
3: a diplomata.
2: Te hallottad, hogy ez magyarul micsoda?
3: Igen, igen.
2: Megőrülök.
3: Igen.
2: Hát megőrülök.
3: Néznek.
2: Ez el kell,
3: egy diplomata tényleg, vagy.
2: Aki tegnap lemaradt erről tényleg, hogy az én kedvenc dalom magyarul, hogy úgy szól, hogy diplomata, úgy mozgok, mint egy diplomata. A csajod megkérdezte, ki ez a fickó? Diplomata. Olyan a tartásom, mint egy diplomatának. Tisztelet övez. Bárhova is érkezem. Meghívó nélkül érkezem a buliba. Hagyományos ingben és nadrágban. Finoman.
3: Hagyományos.
2: Finoman, elegánsan, nagy előkelőséggel. Mindig ellopva a figyelmet.
3: Diplomata.
2: A másik, a Bad Bunny-nak ez a dal, amivel indul a...
3: Hitelesítesz ilyen útleveleket.
2: A Bad Bunny-nak a szöveg, amivel indul a Super Bowl Halftime Show, az a dal. Az most rengeteg mém van erről.
3: Igen, igen, most a Bad Bunny-ban szerelmes a fél világ, igen, azt látom.
2: Azt tegnap mutatták, az pedig olyan van, hogy nem tudom, valami ilyen a lényeg, hogy nem akarok veled semmi komolyat, csak ki akarlak vinni az életbe, bevinni a VIP szeparéba, csinálni egy szelfit, és akkor mondja, mindenkivel. Szonya? Nem tudom, ez mondom, ember, én ilyen latin szövegeket akarok írni.
3: Szonya?
2: Legjobbak. Hát ezt megkérdez, most kár, hogy nem néztem meg különben, ami halál. Ezeket egy lefordított, eskül mindjárt lefordítom. Bad Bunny. A Titi Bél Pregnuto.
3: Igen.
2: Azt mondja, hé, Titi, megkérdezte, hogy sok barátnőm van-e? Hát sok barátnőm.
3: Mit tagadjuk?
2: Gyere, halál, imádom. Azt mondja, hé, Titi, megkérdezte, hogy sok barátnőm van-e? Sok barátnőm. Ma egy van, holnapi másik, de esküvő nincs. Titi megkérdezte, hogy sok barátnőm van. Mondom, sok barátnőm van. Ma egy van, holnapi másik, elviszem mindet egy VIP-be. Érted? Egy VIP-be. Köszönjétek Titinek, csináljunk egy selfit, mondjátok csíz. Mosolynak azok, akikkel már együtt voltam. Sok. Gabriella, Patricia, Nicole, Sofia. Az első barátom az óvodában Maria. Az első szerelmem neve Tália volt. És így meg, gyerekek, ez ha... Tehát, imádom. Én arra jöttem rá, hogy ezt
3: imádom. Nem bonyolult, ez tény.
2: De hogy ez a... Szóval egészséges önbizalom kell. És akkor kézzel, hogy most mi mennék ilyen, mi lennék ilyen énekecsek, és kezdnék, hogy hé, Titi, megkérdezte, hogy sok barátnő? Azok sok. Tudom.
3: Sok.
2: Megy van holnap másik, de esküvő nincs.
3: Igen, ezek érdekes, mert az esküvőt azt azért hozzák be, mert a latinoknál ez az esküvő, meg a házasság szentsége, az azért next level. Tehát, hogy az azért ott az van. Ott nagyon komoly, tehát, hogy egy vallásos országról van szó, mint a nyelvterületre gondolok, meg a kultúrára. De nekem mindig egyébként, amikor hallgatom, én elég sok hip-hopot szoktam hallgatni, Zoli is, meg én is, a Sántozó is, meg mindig titokban úgy hallgatunk, nem mondjuk, és ilyen német hip-hop, mindenféle szoktunk hallgatni, csak itt nem beszélgünk róla, mert szégyeljük. Szóval a lényeg... Jó, ez túlzás, ez túlzás.
2: Ugye Dávid, nekünk a Bad Bunny-tól ez a Titi, Miti, Pertugo.
3: Írd vagy Bad Bunny, hát ha megvan.
2: Szerintem ez biztos, hogy nincs meg. Nem hiszem, hogy nem nagyon olyan Európában ez a Bad Bunny.
3: Nem, ugye? Hát de nem tette esetleg a Zalennél, nem?
2: Vagy van? Ez a Titi Metu, de el nincs meg.
3: Titi Metu, de kár.
2: Hát ez pótolni kell majd. Jó, van mindegy, igen.
3: Nem, károkodtam szerve. Jó, előfordul.
2: Na jó, és akkor mi volt, bocsánat.
3: De nekem az Ice Cube jut mindig eszembe. Az Ice Cube-nak van az a dala, Today It Was A Good Day. Ezt aki játszotta régen a San Andreas-t, azt tudja.
2: Na, és akkor ebben van ilyen valami?
3: És akkor ott is ilyen nagyon komoly a szöveg, hogy reggelente felébredtem, most lefolytottam, hála Istennek, nem tudom, de a mai nap elég furcsa, nincsenek kutyaugatások, nincs smog, és anya disznó nélkül főzött reggelit. Érdekes. Igen. Megettem a kajámat, de nem ettem sokat, kaptam egy hívást egy lánytól, akivel le akarok jönni. Később lefeküdtem, miközben dolgoztam, gondoltam, vajon élek még 24-et. Mennem kell, mert van egy lenyitható tetőm, ha megnyomom a kapcsolót, le tudom csukni a fenekem, szebben. Piros lámpánál kellett megállnom, belenéztem a tükörbe, csak fej sem volt a láthatáron.
2: Aha.
3: És akkor így mondja a napját. És akkor, akkor múlt héten mindent elszúrtam, tripla-duplát kaptam, minden szempontból nigák, mint MJ. Ilyen nagyon, meg kosarazok, akkor elmegyek a nővel, akkor a nővel leírja, hogy mit csinál, aztán megint mit csinál egy másik nővel, jó. Akkor fogja a kalasnikovot, akkor betör valahova, és erről szól a szöveg, tehát, hogy ez ilyen...
2: De most igaz, ezt miért valamivel akarod párhuzamba vonni?
3: Azt akarom mondani, hogy itt sincsenek azért nagy irodalmi szövegek.
2: Ja, úgy,
3: tehát a hip-hopban sincsenek, csak annyi, hogy itt annyi, hogy látod benne a szenvedést. Tudod, látod, hogy ő akarja, ő kitörne, hát de ő az utcán, ugyan, de nem teszi meg, hát jó, nem az tudja az megtenni.
2: Az majd megpróbálva, hogy cenzúrázni, de hát az egyik legjobb galaxa zene az a
3: Igen, hát az én dalom. Az
2: nekem
3: koleszban szülinapom volt, akkor mindig lejátszottak, és hangosan nyomták, persze, kihagyottam aztán.
2: Gyere, Steve, te tudod. Több vagy a
3: gyereket, Zoli, én tudom. Igen, ez a legjobb dolog, persze. Ez a való világ, igen. Én a gangster nagyon...
2: Tényleg? Ez honnan jött elő?
3: Hát az is az ő dalom.
2: Igen, ez a való világ. Nem is lehet mondani, hogy az egész
3: adatkárunk. Gangsterek és kák. Nem egy bonyolult szöveg, az tény. Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Danon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Volt egy nagyon hisztis napja a kislányomnak, és így folyamatosan hisztizett mindenhol, és így rájöttem, igen, hogy a fiam az olyan lesz, mint én. Tehát az én így most láttam.
3: Nyugi?
2: Hát nem, aztán elmentünk, mitől voltunk DM-be, és akkor ott ő meglátott valamit, tudod, egy ilyen mitől elzás tusfürdőt, érted? Igen. És tett valami baromságot. És akkor hiszti, hogy neki ez kell. De mondtuk, hogy nem kell, mert van, de ne, neked. Tudod, és akkor ment a hiszti. Jó van, oké. Ez, de minden ment a hiszti. Aztán utána voltunk még lent a sarki boltban, érted? Tehát, vettünk vizet, vagy valami. És ott is meglátott valamit, tudod, ezeket a tele van ilyen vacak játékokkal, ezek a boltok is, tudod, ilyen kis guminyomós dinoszaurusz, aminek kijön a bele, meg ilyen hülyeségek, tehát nem, na mindegy, neki nagyon kellett, nagy hiszti, őrület. Nem vettük nyilván meg, de hogy aztán hazamentünk, és ott volt még valami momentum, és akkor így a Zolika azt mondja az elnök, hogy Zara, ne hisztizd már megint, nekem kell az a dinoszaurusz, nekem kell a tuss. Nem hiszem el, mondom, itt tartunk. Tehát itt elkezdte kiparodizálni, érted? Elkezdte parodizálni. 3 évesen parodizálta. Lesznek jó pillanatok, én azt látom.
3: Zocsi eddig bírta. Leállította a tesóját.
2: Kész. Vele is volt egy jó momentumom tegnap, mert így oda megy hozzám, és akkor beleüt a fenekembe, nem erősen, csak tudod, ilyen, ő a Superman, vagy a Pókember, és akkor paf. És akkor addig paf fogott, amíg meg nem fordultam, és így fel nem kaptam. De nem erősen, vagy semmi ilyesmi. Játékból, máskor is szoktunk birkózni, és így és akkor az nem tetszett neki nagyon, elkezdett sírni, és akkor az anyára kellett legyen, és akkor mondom, hogy az rendben van, hogy te ütsz engem, tudod.
3: De én
2: hát sem, utána legyugodott. Tehát, hogy ez ilyen váratlanul ért, hogy én így elkapom, hogy fat!
3: Hoppá! Hát a film, de pedig a filmekben is a szuperhősök is, ők is kaptak az arcukba azért rendesen.
2: Igen, hát ne, de itt ő nem. Tehát ő nem kapott. Majd ő adja, tudod.
3: Majd ő csak adja, hát.
2: De hát nyilván nem bántott, csak tudod, így játszol vele, de néha nem. Úgy akarja, hogy majd ő játszik, te ne szólj be.
3: Igen.
2: Úgyhogy érdekes dolog ez.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nekem egyetlen egyszer volt életemben egy ilyen fura dolog, amikor ültem egyszer, nyugodtan iszom a kávémat, kint valahol, és ismerősök vannak ott, meg a gyerekek. Van egy, nem tudom, egy 4 éves gyerek is ott erre, arra. És az egyik mondja másnak, hogy rúg meg az vekánt. Azok odajön, és úgy megrúgott, mint az állam. És azon gondolkodsz, hogy én nekem az első reakció az, hogy tudod, hogy mindjárt visszarúgom, igen, és akkor rájövök, hogy de nem, mert ez egy gyerek.
2: Igen. Jó, ez ne kellemetlen.
3: Mondom, hogy de most ki, vagy abasz rúgja, és akkor tudod, ez a legrosszabb, ami el kell így csak így folytani.
2: Igen.
3: Nem is akarsz rászúrni, mert minden úgyse a tiéd, meg úgyse látod többet. Szóval, de olyan érdekes volt, hogy hát mondom, ez jó, hát, ez jó poén.
2: Nekünk sok ilyen tapasztalatunk volt, mert egyszer voltunk külföldön, nem mondom a helyet, meg minden lényegtelen, voltunk külföldön valahol ismerősöknél, és ott volt egy kis fiú.
3: Kiskó Halas József Sándor 23.
2: Nem egészen, mert attól messzebb volt, de ott voltunk, és mondja, és ott mind a család, ott volt egy 3 éves gyerek, vagy legfeljebb 4, de szerintem 3-4, az már úgy, ott nagy a változás egy 3 és 4 éves gyerek között. Egyébként minden évben az, de hogy a gyerek ütött, vert mindenkit.
3: Mindenki.
2: Konkrétan, tehát ültünk ott, kávéztunk, mögé mászott a kanapén, és teljes erőben beleütött a hátamba.
3: Hátad.
2: Teljes erőben. Nem csak nekem, mindenkinek, aki ott volt. És tudom, ilyenkor a legvicces, vannak ezek a szülők, akik azt mondják, hogy nem szabad rászólni. Élje meg a kreativitását. Fejbe rúg, nem baj. Nem baj. Tudod, és de vannak ezek a szülők, és akkor ez így rá van fogva, hogy igazából fucking nevelni kéne azt a gyereket, csak nem neveled a gyereket, hanem így jössz a kreatív baromságokkal, hogy akkor majd ő azt csinál, amit akar. Nem csinál, amit akar. Tehát olyan mi. Nyilván van az a szint, amit csinál, amit akar, meg van egy szint, ami felett már nem csinál, amit akar. És ez pont az a szint volt, amikor tudod, így gyanútlanul ülsz, és amit az a 3 egy nagyobb darab gyerekről beszélünk, ami abban a 3 éves gyerekben benne volt, azt így beledurrantotta a hátadba. Tehát, hogy azt így úgy tudod, hogy így meg is lepődött, hogy na várj, azért most mi van? És akkor tudod, ilyen, és nem szólnak, hát ő ilyen, szereti, most nem tudom.
3: Milyen jó, valahol már
2: három
3: évesen kiderült, hogy milyen a gyerek, ugye?
2: Bekékül az oldalad, érted? Mert hát ő ilyen, meg szereti.
3: Ez különben ez a nevelés, meg a minden, nekem annyira érdekes.
2: Bonyolult dolog ez.
3: De most figyeld, de nem azt, ezt akarom nekem mondani, hogy tegnap van itt egy barátom, aki csinál ilyen gyerekeknek aktivitást, és ott vannak az edzők, meg mindent, és akkor én is ott szoktam lenni, mint csak hogy fotókat, vagy erre-arra. És talán éppen ilyen agyfestészet volt, meg ilyen, szeretik a gyerekeket nagyon. És éppen beszélgetek ott az egyik edzővel, és mondom neki, hogy ez csak az, hogy mondom, annyira jó lenne, mondom, annyira jó pályákat építetek, mondom, kéne ilyen felnőtteknek is. És mondom, tök érdekes, hogy amúgy van, hallottam, hogy ugye vannak játszóházak felnőtteknek.
2: Aha.
3: Tehát olyan, mint a gyerek. Ugye, mert hogy ez nyilván az van, hogy a játszóházba mész a gyerekszörű napokra.
2: Igen, ez nagyon megy nálunk.
3: És tudod, én is ugrálnék abba a várba.
2: Persze.
3: De ugye nem lehet, mert mindig súlylimit van, meg mit tudom én. Meg tényleg úgy, én úgy benne lennék a buliba, és akkor az van, hogy nyilván hát más is, mert hogy nagyvárosokban kiderült, hogy van ilyen felnőtteknek. És mondjuk, tényleg van ilyen, hát mondom, van. De azt mondja, van ilyen is, meg olyan, hát mondom, tudom, csak mondom, általában az a baj, hogy én már próbáltam menni pár ilyen, hogy tudod, felmászol a nem tudom, a kötélen, vagy kötél ilyen valami hálón.
2: Persze.
3: Akkor felmész a toronyba, akkor rácsatolod magad, nem tudom mire, akkor lecsúszol, akkor stb. De hogy én nekem általában nem engednek fel, mert mindig 100 kiló a limit.
2: Persze.
3: És akkor hát mindig megnézzük, hogy hány kiló, uram, és akkor meg mit tudom, mindig 106, 8, 10, ott vagyok. Valahogy csak, hogy
2: lefelé,
3: hát ne haragudjon.
2: Lefelé, húzzon innen.
3: És azt mondja nekem, hogy hát de miért nem hazudtál valaha? Azt mondja, lemérnek. És mondom, hogy Jézus ja, Isten. De és tudom, hogy Jézus Isten.
2: Eszedbe nem jutott, mert ilyen becsületes gyerek
3: én
2: vagy.
3: Évtizedek óta egyszer nem jutott eszedbe, hogy
2: egyszer
3: én
2: hazudjak. Egyszer nem jutott eszedbe hazudni.
3: Mármint jóval, nyilván hazudtam már életemben, de hogy így tudod, mikor megkérdezik, hogy hány kiló vagyok, őszintén megmondom, és mindig azt mondják, hogy nem azt mondja, hogy hát, hogy a 100 kilót kibírok, akkor 106-ot is kibírok, tehát tök mindegy.
2: Hát most még úgy.
3: Most reálisan.
2: Igen, igen.
3: És akkor jöttem rá erre a nevelésre, hogy tényleg így, mindig azt mondja, hogy köszönöm anyám, hogy jóra nevelted, kicsit túl jóra nevelted.
2: Becsületes.
3: Hát eszembe se jutott volna, hogy én azt mondja, hogy 95. De pedig legközelebb ezt fogom mondani, le akarok csúszni, az nem tudom
2: mi. Hát csúsz le, hát legközelebb leszakadt. Hát mi az a legrosszabb, ami történhet? Ez olyan nekünk is, hát vettünk most nem olyan régen, mikor tavaly egy ilyen kis komódot, nem komódot fenét, tudod, egy ilyen kis padot, amire ráülsz, tudsz benne tárolni mondjuk szobapapucsokat. És kérdezem én a csajt, ugye egy belgát, mert nagyon érdekes, hogy a végtelenül avantgárd volt nekem már, nő is, akivel én itt telefonálgattam, mert itt ott felhívtam, és akkor mondtam, hogy miért szeretnék megvenni. Az egy ilyen outletben volt, le is volt értékelve, kérdeztem, hogy sérült-e, mondja, hogy nem sérült, csak mit tudom, a régi modell, mondom, nekem pont ez jó, na, le jó, volt legi, 40%-kal árazva, mit, nagyon jó volt. És így mondom a csajnak, hogy de mondom, akkor így elküldtem a címet, hogy mondom, ide szeretnék. Hát ők nem szállítanak. Hát, ők ne, hát, ne,
3: ah.
2: Hát jó, de mondom, most nézem, mondom, én nem tudok Belgrádba elugrani, mondom, én ezt hajlandó vagyok kifizetni. Hát akkor majd kiszámítja a szállítási költséget, és akkor majd mindjárt, és akkor visszaillátom, hogy 15.600, nem mondom, micsod?
3: Taxival.
2: Taxival, igen. Hát mondom, ez így nem pálya, de mondom, nekem azért ez kéne, és akkor végül megoldottam egy ismerősöm, aki rendszeresen aha. jár oda, az hazahozta a kombival.
3: De nem derült ki, mivel akarta hozni?
2: Nem tudom, mert hogy ők nem szállítak, mert ezeket a termékeket ők nem szállítak. Most így semmi különös nem volt benne abban a termékben, tehát könyörgöm, na minden. Na jó, és akkor így volt egy ilyen pont, hogy megkérdeztem tőle, mondom, a kapacitásom, én mondom, hány kilós ülhet erre rá? Igen. És akkor így mondja, elküldte nekem a linkjét, a hivatalos linket. Igen. És akkor azt írja, hogy 110 max, vagy 100, van is. És akkor mondom neki, hogy hát mondom, nézzem, mondom, én mondom, hogy kicsivel felette vagyok, mondom most, hogy hát akkor én a maga helyben nem venném meg, így mondja. Így le akart róla beszélni. Hát mondom, jó, mondom, nézzem, mondom, legfeljebb rá fog ülni a
3: Jóska.
2: Feleségem, aki 40 kilóval, vagy én most nem megy, most túloztam, érted? De hogy így, na, szóval meg a gyerekek, meg hát jó, de ha maga ráül, akkor nehogy. Hát de mondom, nem bírja ez a és így elkezdett lebeszélni róla, hogy gondolja meg. Hát mondom, azért csak nem egy darut veszek, érted, vagy valamit, amiről így leszakadok a semmibe, vagy nem tudod, hogy ez
3: olyan.
2: És akkor végül az így elhozta, de mindegy, nagyon érdekes volt a csaj, mert így próbált itt egyben le is beszélni, meg hát nem is. Hát nem akart ő dolgozni. Nem akart, tud, úgy volt vele, hogy
3: nem akarta.
2: Nem.
3: De ezek a bútorból.
2: Találtam nála még valamit, és akkor így mondom neki, de mondom, láttam, hogy arra írja, hogy sérült. Mondom, legyen szíves, küldje már el a sérüléseket. És akkor én lefényképezett mindenféle sérülést.
3: Jó.
2: És mindenféle sérülést lefényképezett, és azokat direkt úgy fényképezett, hogy minél rondább legyen. Tehát, hogy látszott, hogy azt nem szeretné eladni. Tehát nem szeretné eladni. És mondtam, de mondom, nekem ez így is megfelelne. Hát, igen. De gondoljam. És akkor lefényképezett még egy sérülést.
3: Hát,
2: nézd, mondom, hogy ennyire nem akarod, akkor végül azt nem is vettem meg. Úgyhogy ilyen.
3: Halálé.
2: Valaki ennyire jó keres. A becsületességről ennyit.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Jaj, csináltam nagyon finom levest, főztem, ilyen tárkonyos, és van benne ilyen borjú csont, de van rajta húsi, meg ilyen cupák. Tehát ebből főztem levest.
4: Cupák az mi, az ilyen mócsing?
3: Hát ez a mócsing, de ez úgy milyen jó.
4: Szereted a mócsingos dolgokat?
3: Ezt a mócsingot, igen.
4: Te biztos persze. A porcogót is szereted.
3: Azt is, igen.
4: Á, igen, gombos ilány.
3: Meg, hát semmilyen csirke, kis...
4: Darabkákat,
3: mi ez már? Nem jut, de egyszerűen nem jár az agyama.
4: Semmi baj.
3: Kis fingerszeket sütöttem. Azt is így tudod, így bepanírozom minden, és jaj, nem mondom, emit az indukcióson kell sütnem, mondom, jaj, most nem is tudom. Meg gombát, meg igen. Ilyesmit.
4: És az egész városban, amikor elmész az éttermekbe, akkor chicken fingers, amikor akarsz ilyet enni, kéve egy helyet, ott chicken cushion. És itt a mai napig nem tudom, hogy az mit jelent. Igen, azt hiszem így kell mondani.
3: Hogy írják?
4: Chicken cushion, nem fogalmam sincs.
3: Csak hát megjegyeztük. Az biztos valami, biztos más...
4: Biztos más a padírja. De ízre ugyanaz különben. Csóson,
3: vagy hogy írja? Milyen szó ez egyáltalán?
4: G betűvel.
3: Ceuseon.
4: Ceuseon, nem, valami geuse.
3: Ceuseon,
4: ne. Hagyjuk. Ne menjünk bele.
3: Én van ez... chicken pussin is.
4: Az mi?
3: Nem
4: chicken pussin? Közben rávettem az étterem, várjál, az étteremnek az oldalára.
3: Hát előbb-utóbb
4: csak kijön. Hát most én mire itt megtalálom. Fingerfood, az a fingerfoodnál. Itt van. Chicken gujon. Go-ujon. Chicken go-ujon.
3: Ja, simán, hát igen, el tudom képzelni, hogy...
4: Gujon.
3: Gujon.
4: Igen,
3: vagy gujon.
4: Chicken, hát nem gujon.
3: Figyeld.
4: Na gujon, mi a gujon?
3: Panírozott, hosszúkás csíkokra vágott csirkemell darabot jelent. Oké, ez a finger. Hát, na mindegy.
4: Finger.
3: Figyeld, lényegében ez a csirke megfelelője a halászlében is előforduló francia eredetű gujon ételnek, amit hagyományosan is halból készítettek. Mi?
4: Micsoda? Elnézést, hogy?
3: Csirke? Nem tudom. Mi a? Megőrült ez a Gemini? Tényleg, mi baja van?
4: Gemini? Ő a barátod?
3: Hát mi baja van? Mit jelent?
4: Azt mondja nekem a
3: mit mond a Viktor? De azt hogy tudjuk, csak, hogy hogy hívják a másikat, annyira készen.
4: Azt mondja, hogy vékony szelet hús. De azt hát tudod, de... mi? Hát az a Julien is, nem?
3: És a finger, most az meg mi? Az meg, hogy csak egy ilyen kis darab.
4: A Julien az mi? Ti főztök, hát én
3: milyen
4: nem főztök.
3: Julien?
4: A Julien az, amikor nagyon-nagyon vékonyra vágsz valamit, ugye?
3: Én nem tudom.
4: Hogy nem tudod ezeket arra? Hát
3: én ezek gombosi ilyen... vagyok, érted? Nem játszom itt a nagy ilyen gurmé, nem tudom, konyha művész.
4: Hát nem azért kérdezik
3: meg a... Nem dobálozok én ilyen szavakkal, hogy Julien.
4: Megkérdezzük a ChatGPT-t. Na most figyelj,
3: de még minek mondom, érted, micsoda? Ez is ilyes.
4: Figyelj, ez ChatGPT, magyarázd el nekünk, hogy mi az a konyha világában, vagy mit tudom én érteni, miről beszélek, a Julien.
5: Rendben, szóval a konyhaművészetben a Julien egy olyan vágási technika, ahol a zöldségeket vagy más alapanyagokat vékony, egyenletes, hosszú...
4: Na ennyi, ha mondom neked.
3: Jó, de most ez nem jelenti azt, hogy én nem tudok vékony, egyenletes vágásokat ejteni egy darab húson, hanem
4: jó,
3: nem mondom, most kinek mondja.
4: Most kézzel együtt főznék. Fölhívom
3: a nagyomámat, azt mondom, hogy párolt sárgaripát készítettem Julien módra, vagy hogy?
4: Te meg én mondjuk főzünk.
3: Megkérdezi, mit főzték kislánya, megmondom, hogy ezt főztem, azt főztem, meg répát fölszereteltem vékonyra is, mit tudom én, mit csináltam.
4: De most például te meg én főzünk, vagy nálunk rostélyozás van, és volt, hogy majd a zöldséget te csinálod, és mondod, milyenre szeret, és mondom, Julienre, és többet nincs időméter, és sütőbe húst, te meg ott állsz, és nem vallod be, hogy nem tudod. Nem tudod, hogy mi az, és összevágod rosszul, érted?
3: Zsé alakúra.
4: És akkor mondom, hogy hát ez nem Julien, és akkor érted, összeveszünk.
3: Zeci, te vagy a földkerekségen az egyetlen ember.
4: Mi? Aki?
3: Aki ezt elkövetné, hogy eljön hozzánk a rostélyozni, és azt mondja, hogy Julien. Szóval, hogy ez a Julien, ez annyira te vagy, ez a kifejezés, ugye? Hogy ez... Igen, ez majd amikor a kuzinoddal fűzögetsz, akkor vágjátok Julienre a sárgaripát.
4: És akkor mondanám, hogy jó, nem baj, hát oké, ez most így beszívtuk, nem vágtad Julienre, de akkor holnap kérlek szépen, akkor tényleg chicken gujon, de együnk.
3: Igen.
4: Na de tényleg visszatérve a chicken gujon, vagy gujon.
3: De most tényleg mi a különbség a gujon meg a finger között?
4: Semmi. Semmi, csak szerintem
3: csak
4: ezek az emberek...
3: az egyik az angol, a másik meg francia?
4: Biztos.
3: Ennyi?
4: A szerbibek pülöcs a korpál.
3: Ez az egy kosár. Persze.
4: Igen, csirke kosár. Ennyi. Van. Tehát mindenki valamire. Ennyi. Az egyik az újakra utal. A guzsonnak nem tudom, mi lehet a direkt neve, de mindegy is lehet, hogy újak tényleg, vagy valami. Na mindig, de ezeket a dolgokat én csak azért tudom, mert néztem egy-két ilyen műsort, amikor még így ez így nagyon divat volt, mert az egy időben nagyon robbantám ezek a konyhafődök és műsorok.
3: Ez a guzson, na, ez egy hal fajtának a neve.
4: Na?
3: Gépféle hal. Egy kis termetű édesvízi hal.
4: Mi az, hogy gépféle?
3: Mit tud? Az a neve. Az a neve. Gépféle hal. Ez a neve. Nem tudom, mi az. Mindegy. Már ma reggel semmit sem tudok, hogy mi miért van.
4: Jó.
3: És ebből a hal névből ered a szó leggyakoribb mai jelentése gasztronómiában.
4: Na?
3: A konyhai szakkifejezést a guzson, azt az elkészítési formát jelenti, amikor ugye így vágod. De az most, tehát nekem az se világos, hogy most annak a halnak mi köze van ehhez a vékony szelethez, de mindegy, tök mindegy.
4: Ez biztos, hogy vékony hal.
3: Egyébként a szó szerinti fordítása az csapszeg illesztő csap. Dübel.
4: Dübel? És mi az a dübel?
3: Hát tudom. Hát tudom.
4: Tehát ez nagyon jó.
3: Megkérdezem.
4: Ez nagyon jó.
3: Igen, úgy egyre jobban
4: kívül. Ez olyanok vagyok, mint a gyerekek, tudod, mikor mindig kérdezik, apa, mi de az? Miért? De miért? És akkor elmondod, de mi? És akkor kisfiam az dübel. Mi az a dübel? Tudod, és akkor mindent el kell magyarázni.
3: Na, nem jó, tudom, de a... igen, amikor kérdezik a gyerekek, ez mi ez?
4: Ez mi ez?
3: Ez mi ez? Mi, ez
4: és miért? És miért? Na szóval, megvan a dübel? Közben, képzeld, itt hol van a tesóm, ezt is
3: a biztonságos falra szerelés alapköve. Segít a csavaroknak megtapadni és tartani a terhet.
4: Szeret fel a polcot, a ledde dübel.
3: És utána készítek egy kis haramnivalót, az hogy szereteljem fel?
4: Rá, Zsüli, erre. Kérlek, guzsont kérek mellé.
3: Jaj.
4: Guzsont.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán, adménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
6: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: szerve nem feldázva. Pannon Presszó.
1: Szép jó napot, jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 14 perc van, és elkezdődött a mai Pannon Presszó. Augusztus 26-a, szerda van, és ahogy említettem, 8 óra 14 perc. Meleg van már 8 óra után is, de el is mondom, hogy milyen időre lehet számítani a mai nap folyamán. Az előrejelzések szerint 30-31 fokos csúcsértékekre van kilátás. Kicsit kellemesebb, mint amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, de azért még így is 30 fok fölé emelkedik a napi csúcsértéklet, csúcshőmérséklet. Elmondom még azt is, hogy mi mindennel foglalkozunk majd a mai Pannon Presszóban. 8 és 10 között közérdekű infókat fogok majd nektek árasztani. Mindenfélét, rendőr, határinfo, időjárás, programajánlók, aktuális hírek. 10 óra után pedig kapcsolunk Szent Tamásra, ugyanis idén is megszervezik a Bácska Szíve Pálinka versenyt már 5. alkalommal. A nevezési határidő augusztus 28-a, úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd a szervezővel. Hamarosan itt a szeptember elseje, és visszatérnek a gyerekek az iskolapadba. Az utakon fokozott figyelemmel kell majd közlekedni az iskolák és az óvodák környékén, de hogy mi mindent kell tudni az iskolai övezetekről, mennyivel kell menni, és mire kell odafigyelni, azt Márton Róbert gépjárművezető oktató fogja majd nekünk elmondani, aki itt a stúdióba várok majd 11 óra után. És egy érdekes témával is foglalkozunk, a bakelit lemez gyűjtéssel. Erről pedig az egyik kolléganőnk, Szlacki Csilla készített egy lemezlovassal interjút, úgyhogy ezt majd 12 óra után fogjátok hallani. Érdemes lesz velünk tartani egészen 14 óráig. Ezek a témák mellett még nyereményjáték is lesz, ugye szerda van, 7 nap nyereményjátékkal készültünk, és hát, hogyha már szerda, és 7 nap, akkor a horoszkópot is el fogjuk együtt olvasni, úgyhogy tartsatok velünk egészen 14 óráig, aki ma itt van veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

Két helyen is lesz véradási akció a mai napon, méghozzá Zomborban, a Vöröskereszt épületében 9 és 13 óra között lesz a véradási akció, illetve Pancsován is lehet vért adni, szintén a Vöröskereszt épületében, ott 13 és 17 óra között. Az illetékesek hangsúlyozzák, hogy a véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár több ember életét is megmentheti, és arra kérnek minden egészséges nagykorú lakost, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak az akcióhoz, és vegyenek vért. Ugyanis miért fontos ez? Különösen nagy hiány van Szerbiában a vérkészletekből. Nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból is. Az intézet szerint egyébként a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban, és tapasztalataikat is leírták, miszerint szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb, és hát ugye arra kérik szintén az illetékes intézet munkatársai az egészséges véradásra jogosult emberek, hogy a kánikula, illetve a meleg ellenére is segítsenek és adjanak vért. Ahogy az előbb említettem, Zomborban, illetve Pancsován lesz ma véradási akció. A pontos infókért kattintsatok a pannonrtv.com oldalra. And it goes a little something like this.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Ma kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok, azaz a SZIN, és egészen augusztus 29-éig tart Szegeden, a Napfény városában. Olyan húzónevek fognak fellépni, mint DJ Snake, Azaria, Betonhofi, BSV, Bialex és a Slep, Carson Koma, Dash, Majka, Manuel, és még sorolhatnám igazából. Ugye tegnap előtt felreppentek azok a hírek, hogy a Basti lemondja a fellépését egyéb egészségügyi okok miatt. Helyette rögtön elfogadta felkérést Rúzsa Magdi, úgyhogy ha ti is részt vesztek a színen, akkor találkozhattok majd Magdival. Nézzük is, hogy mai nap ki fog fellépni, ki az, akiért mindenképp érdemes lesz ellátogatni a színre. Fellép például a Depresszió, Halott Pénz, a Honey Beast, Metzger Viktória, Manuel, Párnográszt is színpadra lép, ma láthatjátok, vagy találkozhattok Rúzsa Magdival is, a Valmar is fel fog lépni, és sok-sok érdekes előadóval lehet ma találkozni. Hogyha még nem vásároltátok meg a jegyeteket, akkor elmondom, hogy a szín.org/jegyek fül alatt tudtok jegyet, illetve bérletet vásárolni. A színbérlet, tehát a 4 napos bérlet az 65 000 forint dinárérték, a napi jegyeket 30 000 forintért lehet megvásárolni, de minden részletet megtaláltok a szín.org weboldalon.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb buliára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 90.

0: szernyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Görögnyelvlecke haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat kiszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Na nézzük, mit üzennek a csillagok augusztus 26-ától szeptember 1-ig érvényes. Ez a jóslás. Kezdjük is a kossal. Hivatás. Sok minden elvonja most a figyelmét, de ne hagyja, hogy ez karrierje rovására menjen. Szerelem. Minél jobban próbál ragaszkodni valakihez, annál jobban elsodródik tőle. Egészség. Az utóbbi időben hajlamosabb búskomorrá válni. Bika, hivatás, fontolja meg minden lépését, és ne hozzon elhamarkodott döntéseket. Szerelem, valakit teljesen az ujja köré csavart, de ne éljen vissza ezzel a helyzettel. Egészség, egy kiadós úszás után szinte újjászületik. Ikrek, hivatás, ön megbízható és kitartó munkaerő, amit a főnökei is értékelnek. Szerelem, szó nélkül követ valakit, akinek biztos helye van a szívében. Egészség. Éjjelente többször felriad, valamiért nem jön álom a szemére. Rák. Hivatás. Amikor éppen nincs semmi dolga, ön akkor is talál magának feladatot. Szerelem. Nehéz időszakon vannak túl, de ez csak megerősítette a kapcsolatukat. Egészség. Vérnyomása erősen ingadozik az utóbbi napokban. Oroszlán. Hivatás, bosszantja, hogy mások milyen felelőtlenül állnak a munkájukhoz. Szerelem, nem kérhet mindig, adnia is kell. Egészség, nem hitte volna, hogy gondjai ilyen gyorsan és fájdalommentesen megoldódhatnak. És a szűz, hivatás, egy kicsit túl sok feladatot vállal el, és ez bizony megterhelő lehet. Szerelem, minden gördülékenyen halad, de a kapcsolatából hiányolja a szenvedélyt. Egészség. A túl sok feladat miatt gyakori fáradtságra panaszkodik. Hát most ennyi volt, hamarosan visszatérünk a következő 6 csillagjeggyel.
2: Műsorajánló.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
4: Erős csajsz.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Folytatjuk a horoszkopot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
2: Folytatjuk is, jöjjön a mérleg. Hivatás, túl szeretne lenni egy feladaton, de ez csak azután lehetséges, hogy lezárta a folyamatban lévő ügyeit. Szerelem, a nehéz helyzetek megerősítik kapcsolatát. Egészség, kerülje a nehéz, zsíros ételeket. Skorpió, hivatás. Néha megéri egy kicsit túlfeszíteni a húrt, de vigyázzon, ha elpattan, vissza is üthet. Szerelem, egy párkapcsolathoz sajnos nem elég az egyoldalú, erős érzelem. Egészség, úgy érzi, volt már sokkal jobb formában is. Nyilas, hivatás. A munka előkészülete előtt minden apró részletet tisztázzon a főnökével. Szerelem, készen áll rá, hogy valakinek beszéljen az érzéseiről. Egészség, óvatosan közlekedjen, idegesen még véletlenül se vezessen. Bak, hivatás. Néha jobb csendben maradni és lenyelni a sértődöttséget. Szerelem, valaki fontos önnek, de még nem döntötte el, hogy a saját céljainál is fontosabb-e. Egészség, néha túlzásba viszi az alkoholfogyasztást. Vízöntő, hivatás. Minden egyes nehézség, kihívás alkalom a bizonyítására. Szerelem, itt az ideje, hogy nyíltan vállalja érzéseit, már párja nem vár tovább a megerősítésre. Egészség, ideje volna felkeresni a fogorvosát. És jöjjönek a halak. Hivatás, nem könnyen változtat a korábban meghozott döntéseim, de a napokban felül kell bírálnia őket. Szerelem, tisztázzon néhány dolgot kedvesével, amíg még nem késő. Egészség, rendszeresen eszik, mégis gyakran kínozza az éhség. Hát ennyi volt, ezt üzenik a csillagokat. Csillagok minden csillagjegynek. Jövő héten folyt köv.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
0: Pannon. Tengernyi zene.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

9 óra 33 perc van, és megnézzük, hogy merre tevékenykednek a rendőrök, illetve mi a helyzet a határátkelőkön. Ami a rendőri jelenlétet illeti, el tudom mondani, hogy Csókán lehet velük találkozni, illetve Szabadkán a Sándor város részben is több helyen sebességet mérnek, valamint egy korábbi info, de még én is találkoztam velük 8 óra körül, amikor jöttem munkába, a Partizán bázisok és a Petrinye utca sarkán vannak ott a rendőrök, úgyhogy ezeken a helyeken lehet velük találkozni. Ami pedig a határhelyzetet illeti, azzal kapcsolatban pedig az az info van, hogy a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen Magyarország irányába az autósoknak, a buszosoknak, illetve a teherautóknak is 30 perces várakozási időre kell számítani Magyarország irányába, illetve szintén Magyarország irányába a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen, azaz a kis határon 30 perces várakozási időre kell számítani szintén. A többi határátkelő helyen pedig nincs sok várakozási idő, 5-10 percet vesz igénybe a határ átlépése. Úgy Magyarországról Szerbiába, mint Szerbiából Magyarországra. Hogyha bennünket hallgattok, és van valamilyen infótok, akár határhelyzettel kapcsolatos, akár rendőri jelenléttel, írjátok meg nekünk a 063 21 605-ös telefonszámra.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. Let me tell you.

Ahogy említettem, nyereményjátékkal is készültünk a mai napra, úgyhogy el is indítom a Facebook oldalunkon, a Panopresso Facebook oldalán a mai nyereményjátékunkat, hogy mit kell tenni, megírni kommentben a helyes választ a következő kérdésre. Hány éves a 7 nap? És a szerencsés nyertes, aki jól válaszol, egy 7 nap előfizetést nyerhet. Sorsolni a Panopresso utolsó órájában fogunk, úgyhogy játékra fel!

0: reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol

0: Erre képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. Újabb üzenetváltás zajlik Belgrád és Brüsszel között. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint Marta Kos uniós bővítési biztos Szerbiára gondolt, amikor arról beszélt, hogy az Európai Uniónak nincs szüksége trójai falovakra. Vučić erre ironikusan azt mondta, ha cinikus és udvariatlan lenne, úgy fogalmazna, hogy Kos talán inkább juhokat látna szívesen, mint lovakat. A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is az Európai Uniós csatlakozás útján halad. Kos várhatóan hamarosan Belgrádba látogat, a pontos időpont azonban még nem ismert. Vučić szerint a következő uniós csatlakozási klaszterek megnyitása rajta kívül senkit sem érdekel. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád-Ovcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mintegy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Jovan Marković, a szerbiai korridorok műszaki előkészítési és tervezési ágazatának igazgatója szerint a beruházás műszaki szempontból összetett, ugyanis elsősorban olyan autópálya nyomvonalról van szó, amely Bánát és Dél-Bácska sík mezőgazdasági területein halad keresztül. Nagy kihívást jelent, hogy olyan mezőgazdasági gazdaságokat is érint, amelyek egyáltalán nem kisméretűek, tette hozzá. A szakember közölte, a munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. Július utolsó hetében több mint 70 ezeren léptek be illegálisan a Marokkóval határos spanyol Ceuta városába. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a városban kialakult migrációs helyzetet. Többségük egy-két napon belül visszatért, 5-10%-uk azonban Ceutában maradt. A helyzet kezelésére a kormány egységes parancsnokságot állít fel. A testület feladata lesz egyebek mellett a humanitárius intézkedések összehangolása, az illegális bevándorlók visszaküldése, valamint a menedékkérők és a kísérő nélküli gyerekek elhelyezésének megszervezése. A térségben jelentősen növelték a biztonsági jelenlétet. Marokkó katonákat, drónokat és haditengerészeti egységeket is vezényelt a határhoz, míg Spanyolország több mint 1500 biztonsági tisztet mozgósított.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fok van, ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Itt a Pannon Rádió.

0: Pannon Rádió, a te hangod.
1: Ahogy azt említettem, 8 óra után idén is megszervezik a Bácska Szíve Pálinka versenyt Szent Tamáson. Szervezőhöz kapcsolunk a következő percekben, és ő mondja el a részleteket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket és a rádió hallgatóit.
1: Hát most 5. alkalommal kerül megszervezésre a Pálinka verseny Szent Tamáson. Mondjunk el minden részletet, milyen pálinkákat várnak, illetve meddig kell leadni ezeket a mintákat.
2: Hát most már nagyon közeleg a határidő vége, tehát lassan kifutunk az időből, péntekig lehet látni a mintákat. Ma már vidéken a falugazdász irodákba összegyűjtik őket, tehát aki elvitte Zentán a topolyára feketítse, ugyanis minden falugazdász irodával Vajdaság szerte le lehetett adni a mintákat, próbáltam a vidékieknek segíteni, ne kelljen postázni, és tényleg nagyon köszönöm a falugazdászok segítségét, hogy ezt sikerült megszervezni. A mi Szent Tamásra a falugazdászunk ma elindult Zentán a topolyára összegyűjti a mintákat, tehát aki nem adta le, az most már Szent Tamásra kell, hogy hozza, vagy esetleg még gyorsan feladja a postán. Péntek estig meg kellene, hogy érkezzen, ugyanis szombaton van már a kóstolás. És hát minden évben idén sem nem volt benevezési díj, mindenféle. Nem határoztunk meg évet, hogy csak idei, csak tavaly, bármelyik évből lehetett pálinkát hozni. A liköröket is elfogadjuk. A kérés egyedül az, hogy az üvegen pontos adatok legyenek, név, telefonszám, helység, hogy honnan érkezik, fél liter pálinkát kell eljuttatni hozzánk. Már Magyarországról is érkeztek mintáként, tényleg nagyon elégedett vagyok, és hálás köszönöm mindenkinek, aki segített ebben, hogy megszervezzük ezt a versenyt 5. alkalommal is.
1: Mi a tapasztalat, melyik az a pálinka, amellyel a legtöbben beneveznek, melyik íz?
2: Hát azt hiszem, most még az idejében nem volt időm pontosan átnézni, ugyanis hozzám is érkeznek a minták, és ismerősek egymással összesedik. A barack, az alma és a szilva, talán ez a három az, ami minden évben több van, sőt a birsalma is általában nagy mértékben képviselteti magát. Magyarországról szőlő, a szőlő az, ami is a barack, ami általában érkezik, de nagyon sokféle pálinkánk van, tehát mindig minden évben van valami, ami elcsodálkozunk, valami új, valami málna, földi eper, a likőrökben ilyen mindenféle citrom, mentával, citrom, nem tudom mivel, szóval az embereknek nagyon nagy a fantáziája, és akkor próbálkoznak, aztán valamelyik jobban sikerül, valamelyik rosszabbból sikerül, azt már az üri dönti el a kóstoláson, hogy mi az, ami elérte a mércét, és mi az, ami nem.
1: Szót ejtett a zsűrikről, ugye a Szent Miklós lovagrend tagjai bírálják el a beküldött mintákat. Mi az, amit a zsűri figyelembe vesz, mi az, amit értékel?
2: Nálunk minden évben a Szent Miklós lovagrend tagjai bírálnak, az, hogy tavaly is idén és magyarországi bírák is bekapcsolódnak, aminek én külön nagyon örülök. Hát a bíráknak van egy felállított, mondjuk azt, hogy rend, ami alapján, tehát minden pálinkának nagyon fontos, hogy legyen természetesen az illat, hogy ne érezzen valami előpárlat, utópárlat, ezt én most már így lassan mellettük megtanulom, hogy hogy a gyümölcs, hogy ne érezzen penész rajta esetleg. Tehát nagyon fontos nekik a szín, az illat, az íza. Tehát ők ezt pontosan megvan, hány pont, mire mennyi, és akkor ezt egy ilyen ízvilágot összekötnek, és nagyon sok mindenre odafigyelnek. Érdekes dolog, hogy az a pálinka kóstolás, én nem vagyok szakember, de az 5 év alatt, vagy a 4 év alatt, mert az ideig még ugye nem dolgoztuk végig, nagyon sok mindent megtanultam. A pálinkákat külön pohárból kóstolják, tehát megvan, milyen fajta tulipán pohárnak nevezik ezeket a poharakat, és csak is abból kóstolnak, mert az különös valahogy az a pohár olyan szűk, és akkor az illat benne marad. Ez nagyon érdekes dolog a pálinka kóstolás, és nagyon sok jó ismerős szereztem az idő alatt, és nagyon sok érdekes és kellemes tapasztalatot.
1: Azt elmondtuk, hogy ugye augusztus 28-áig várják a mintákat, azt is elmondta, hogy fél liter pálinkát kell beküldeni. Mikor lesz az eredményhirdetés, mikor kezdik el ízlelgetni a pálinkákat, illetve mikor lesz az ünnepélyes díjátadó?
2: Tehát a kóstolásra szombaton kerül sor, 29-én, akkor van a bírálat, ezért kell 28-a estig, hogy ide jusson hozzánk a pálinka minta. Még mindig nem késő, aki elkésett, esetleg vidékről is el lehet hozni Szent Tamásra, mondom a telefonszámot, tehát 063-776-9528, ez az én telefonszámom, és ha meg tudunk beszélni valami helyet, ahol eljuttatják, ugyanis a falugazdás irodák általában dél 1 óráig dolgoznak. Péntek délután is még el lehet hozni Szent Tamásra, hogyha nagyon szeretnék eljuttatni. A másik dolog, mi mindig a templom búcsú keretében osztjuk ki a díjakat, tehát idén is 12. és 13. az, ami a templom búcsúhoz kötődő hétvége, ugyanis a templom búcsú 14-én van, az hétfő, és mi az előtte levő hétvégén fogjuk, szombaton lesz a pálinka verseny díjátadó 18 órakor a katolikus templom udvarában. Addig nem mondjuk meg az eredmény, tehát titkos marad az eredmény egészen odáig, csak azokat értesítjük, akik esetleg kategória győztesek, azokat 3-4 nappal előtte értesítjük telefonon, hogy fel tudjanak készülni, ugyanis mindig szeretem, hogyha itt vannak velünk mindannyian, akik átadták a mintát, vagy elértek valami komolyabb, ugyanis több kategória is van nálunk természetesen a gyümölcsöktől függően. Tehát ahány fajta gyümölcs, amikor már 6 pálinka van az egyik fajta gyümölcsből, akkor már külön kategória győztest is választunk.
1: És hát miért érdemes beküldeni ezeket a pálinka mintákat? Mi az, amit nyerhetnek a legjobbak?
2: Hát a nyeremény az nem igazán nagy, mondjuk így. Tehát érmeket osztunk, serlegeket, köszönőlevelet, oklevelet, de azt hiszem, hogy most már sehol nincs olyan, hogy nincs benevezési díj. Tehát azok, akik szeretnék megtudni, milyen pálinkát főztek, azoknak bizonyára érdemes elhozni a pálinkát és megkóstoltatni szakemberekkel, főleg olyan emberekkel, olyan embereknek, akik ezzel foglalkoznak, akik esetleg értékesítik is a pálinkát, de szerintem a Szent Tamásiak szeretik hozni a versenyre a pálinkát, mert érdekli őket, hogy hogy sikerül abba szépen a pálinka. Dicsekedni szeretek szomszédoknak, ismerőszöknek, hát az én pálinkám ugye aranyérmes vagy. Azon kívül nálunk van még egy olyan dolog is, hogy a falu legjobb pálinkáját is kiválasztjuk, és abban a versenyre csak is a Szent Tamási pálinkák vesznek részt.
1: Eddig hány minta érkezett, sikerült esetleg megszámolni őket?
2: Hát én azt hiszem, hogy most már így, mivel nem csak nálam gyűjtsököm a falugazdás irodágos vidéken, és amennyitről én tudok, az már ott van 150 körül.
1: Hát akkor lesz mit kóstolni.
2: Igen, tavaly azt hiszem 189 mintánk volt, és az volt eddig a legtöbb, de nem akarok most így fejből beszélni, de ott voltunk tavaly közel a 200-hoz. Hát én azt hiszem, hogy idén is ott leszünk. És... Még aki lemaradt, igyekezzen, tehát mondhatom, hogy nagyon meg vagyok elégedve a visszhanggal, és mindenki, aki tavaly itt volt, vidékiek, Szabadkáról, Paricson, mindenki nagyon jól érezte magát, és idén is mondták, hogy érkeznek, küldik a mintát. Tehát én nagyon elégedett vagyok, őszintén.
1: És úgy néz ki, hogy van is igény az ilyen, hát úgymond megmérettetésekre, pálinka versenyekre. Ugye ez az 5. alkalom, de kicsit beszéljünk a kezdetekről is. Mi az, ami miatt létrehozták a Bácska szíve elnevezésű pálinka versenyt?
2: Hát itt a kollégákkal beszélgettünk, azt hiszem, hogy Magyarországon voltunk Jánoshalmán az első pálinka versenyükön, és felült témának, hogy Szent Tamáson miért nincs pálinka verseny, ugyanis szinte minden házba főznek pálinkát. Az az év elég jó is volt, ami a gyümölcsöt illeti, az az első év, hát akkor úgy próbára megpróbáltuk, és nagyon jó lett a visszhangja, mindjárt elsőjében több mint 100 mintánk volt, az emberek meg voltak elégedve, érdekes volt nekik, és akkor úgy gondoltuk, hát próbáljuk tovább, aztán jött egy olyan év, amikor nagyon rossz volt a gyümölcs termés, kicsit féltünk is tőle, de azért mindig akadt pálinka otthon, hanem abból az évből, akkor az előző évből, idén pedig jó termés volt, és az emberek jó szívvel hozzák a pálinkát, és aztán mi kóstolást is szervezünk nyilvános, tehát ott a templombúcson meg lehet kóstolni a pálinkákat, tárcákon kínáljuk az embereknek. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jó dolog, ugyanis a pálinkások ott összejönnek, kóstolgatják egymás pálinkáját, megvitatják, mit kellene javítani, mi az, ami nem sikerült.
1: Így van.
2: Ez mindig nagyon jó a hangulat. Reméljük, az idő is jó lesz.
1: Bízunk benne, tehát akkor a hallgatókat emlékeztetjük még egyszer, hogy augusztus 28-áig lehet leadni a pálinka mintákat. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltak nekünk a részletekről.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsiga Pál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Pannon Rádió. A te hangod.

80 éves korában elhunyt Dolly Parton énekes, színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Dolly Parton mind a négy nagy amerikai szórakoztató ipari díjátadó szervezettől, az Emmy-től, a Grammy-től, az Oscar-tól és a Tony-tól kapott legalább egy jelölést, és számos filmben is szerepelt. Halálhírét az unoka öccse erősítette meg Instagram posztjában. Dolly Rebecca Parton 1946. január 19-én született Tennessee államban. 12-en voltak testvérek, és ő született negyedikként. 1964-ben közvetlenül a középiskola elvégzése után Nashville-be utazott, hogy fellendítse zenei karrierjét. A fiatal lány Nashville-ben egy country énekes pártfogoltja lett, és a tévéműsorában is felléphetett. 1974-ben Parton abbahagyta ezzel a country énekessel való közös munkát, és szóló karrierbe kezdett. Az 1980-es években több sikeres filmben is játszott, leghíresebb szerepei a 9-től 5-ig, és a legjobb Bordélyház Texasban. 1989-ben főszerepet játszott az Acélmagnóliák című filmben. Az amerikai kulturális örökség gazdagításáért 2004-ben a Kongresszusi Könyvtár élő legendának nevezte. 2005-ben megkapta az Egyesült Államok kormányának nemzeti művészi érdemérmét, 2006-ban pedig a Washingtoni Kennedy Center for the Performing Arts-ban ismerték el életművét. Dolly Parton halála miatt egy hétig félárbócon lesznek az amerikai zászlók, ezt maga az amerikai elnök rendelte el. Donald Trump közösségi oldalon közölte, hogy a zászlókat az Amerikai Egyesült Államok egész területén augusztus 25-én helyi idő szerint este 18 órától engedik félárbócra. Az elnök Partont egyik minden idők legnagyobb country énekesének nevezte, és hangsúlyozta, hogy halála milliók számára jelent súlyos veszteséget. Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz, írta Trump, majd nyugalmat kívánt az elhunyt énekesnőnek. Megemlékezésül hallgassunk meg tőle mi is egy dalt itt a Presszóban.

0: Vatta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics, oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb, szeptember 2. hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint

0: Eddigi szankciók időszakban nem alakultak ki üzemanyaghiányok Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta a 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portáján is fel kell tüntetni, és minden változáskor frissíteni kell. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat, és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezés elsősorban élelmiszerekre, csecsemőknek szánt termékekre és állateledelekre vonatkozik majd. Az intézkedés célja a nagyobb átláthatóság és az erősebb verseny. Kezdetét vette az egyházaskéri lakodalomépítő tábor, amelynek célja a régi verbicai lakodalmak hagyományainak felevenítése. Az első napon a helyiek és a környékbeliek közösen készítették elő a helyszínt, felállították a sátrat, rendbe tették a környéket, és megkezdődött a díszítés is. A munkát muzsika és jó hangulat kísérte. A program ma és holnap libatorral, néprajzi piknikkel és mesemondással folytatódik, pénteken pedig több mint 300 résztvevővel elevenítik fel a régi verbicai lakodalmakat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali csúcsérték 30 és 34 fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Licitálásra bocsátja nem használt járműveit a szerbiai posta. A nyilvános árverezés szeptember 1-e és október 6-a között lesz az ország különböző területein, a licitálásokon pedig a leselejtezett teher és személygépkocsik szerepelnek majd. Nézzük is, hogy hol és mikor lesz a licitálás. Az első nyilvános licit szeptember 1-én lesz Szabadkán, szeptember 2-án és 3-án pedig Belgrádban, Újvidéken szeptember 8-án, Sábácon szeptember 15-én, Mitrovicán 17-én, Pozsarevácon pedig szeptember 22-én rendezik meg a licitet, szeptember 25-én Užicében, 30-án Kragujevácon lesz a licit, október 2-án Krajevóban, és a legvégén, tehát október 6-án Nizsben kerül megrendezésre a nyilvános értékesítés. A licitek lebonyolításának szabályairól és a járművekről, valamint minden egyéb információról a szerbiai posta internetes oldalán olvashattok még több információt. És emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy fut a Facebook oldalunkon a nyereményjáték, 7 nap előfizetést lehet nyerni. Annyit kell megírni kommentben a Facebook oldalunkhoz, Facebook oldalunkon lévő poszthoz, hogy hány éves idén a 7 nap. Sorsolni a Panopresszó utolsó órájában fogunk.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
5: Ha fürdőszoba, akkor Fontana.
4: 024 553 910. 024 553 910.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Espresso, a Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Szeptember 1-ével visszatérnek a gyerekek az iskolapadba, ezért az utakon fokozott figyelemmel kell közlekedni az iskolák és az óvodák környékén, hogy milyen szabályok érvényesek az iskolai övezetekre, azt Márton Róbert gépjárművezető oktató fogja nekünk elmondani. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát akkor kezdjük is azzal, hogy milyen szabályok vonatkoznak az iskolaövezetekre.
2: Valójában ugye az iskolaövezetek és az óvodák rész környékeiben már egy mondjuk nagyon régóta ki vannak helyezve a jelzőtáblák, ami jelzik az iskolaövezetet, és ami ugye azt jelenti, hogy a jelzőtáblától kezdődnek a sebességkorlátozások, és itt a sebességkorlátozást kell tudnunk, hogy 30 kilométeres haladási sebesség nem szabad nagyobb haladási sebességgel közlekedni, és ami nagyon-nagyon mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mivel sokan azt nem tudják, hogy ez a sebességkorlátozás az iskolai övezetekben reggel 7-től este 9-ig érvényes. Szóval reggel 7-től este 21 óráig érvényes, ami utána magából adódik az, hogy este 9-től reggel 7-ig ugye az iskolai övezetes korlátozás nem vonatkozik, hanem vonatkozik az a haladási sebesség, ami egyébként arra az útra érvényes. De ezek a sebességkorlátozás nem csak akkor érvényesek, mikor van iskola vagy óvoda. Ezek a sebességkorlátozások az iskolai övezetekben érvényes a hétvégeken, érvényes ünnepnapokkor, szóval mindig érvényes. És sokan itt tévednek, úgy vannak vele, hogy nyári szünet, nem nyári szünet, minek tartsuk be, és ha véletlenül éppenséggel leradározzák a haladás sebességét, többel megyünk, mint 30 kilométer, utána jönnek a büntetése. Szóval az iskolai övezeteknél ajánlatos a tábla előtt lelassítani a járművet 30 kilométerre, és mindaddig még annak a táblának nem lesz megszüntetési jelző táblája, addig 30 kilométerre kell közlekedni.
1: Itt van-e az a megengedett úgymond 10%, ami egyébként az utakon szokott lenni, vagy itt
2: csak 10% a megengedett eltérés, az szóval 33 kilométer, ami ha valójában. De most mondjuk az függő attól is, hogy éppenséggel most a rendőr be akarja tartani, vagy nem tart. Mert most mondjuk nem hiába tették ki, azt mondja 30 kilométer. Most jó, nem sok az a 33.
1: Igen. De lehet, hogy éppen az a
2: de éppenséggel még lehet, hogy nekünk az autó 33-at mutat, ő neki a radár 35, már 2 kilométerre több. Szóval már megint jön a büntetés.
1: Akkor érdemes betartani. Nagyon érdemes. Felhozta a büntetéseket. Milyen büntetése lehet számítani mondjuk annak, aki túllépi ezt a 30-at, vagy valamilyen balesetet okozni, adj Isten?
2: Na most a megengedett haladási sebességnél ugye 10% az a tolerancia. 10% fölött már ugye megvan az, hogy mennyivel megyünk, akkor elejében csak a pénzbüntetés van. De ha a megengedett haladási sebességnek már 30-40, meg az fölött 5%-ával megyünk, akkor a pénzbüntetés mellé már pont büntetéseket is kapunk. Sőt, ha már drasztikusan, így mondom, drasztikusan mondjuk 30 km helyett 70-80 km-re megyünk, akkor már nekünk az engedélybevonást is meg kell fontolni, szóval ami azt jelenti, hogy minimum 3 hónap engedélyelvonás, a büntetőpontok plusz a pénzbírság. És ha túl agresszív mondjuk vezetés, most mondjuk 30 km helyett 100 km-es haladási sebességgel ugye vezetünk, ez már itt a túl agresszív vezetésnek számít, akkor itt már megfontolható az is, hogy tartósabb engedélybevonást, itt lehet 6 hónaptól 1 évig is az engedélyt bevonni.
1: Esetleg vannak-e adatok arról, hogy az iskola zónákban, vagy az iskolák környékén melyek azok a balesetet okozó dolgok, amikre mondjuk nem figyelnek oda a gépjárművezetők?
2: Szóval most mondjuk így adatokat én hivatalosan nem tudok, de amit így, amikor dolgozom, ugye, amit látok. Itt a legnagyobb fő ok, ami a járművezetőknél van, hogy nem tartsuk be a haladási sebességet, ez egyik. A másik, hogy a tényező, a gyalogosok nem kellő odafigyelése, közlekedése, szóval a gyalogosok, ők úgy gondolják maguknak az iskolát, főleg a gyerekekről szólok mostan, ők úgy vannak vele, hogy mikor úgy odaérnek a gyalogát kellő helyhez, szétnézni nem kell, mert elvonja nekik a figyelmüket a telefonozás, vagy éppensége a zenehallgatás, és akkor úgy vannak vele, hogy ők a kijelölt gyalogátkelő helyen mennek, neki az autósnak mindig meg kell, hogy álljon. Míg a közlekedési szabály ugye azt írja elő a gyalogosok számára is, hogy a gyalogos mielőtt az úttestre rálépne, mindenki kötelessége volna meggyőződni arról, hogy át tud-e kelni biztonságosan az úton. Szóval itt az autósnak is, mondjuk a járművezetőknek is kell duplán figyelni, ugyanúgy a gyalogosoknak is. És ezért van az például már évek hosszú során, szeptember 1-től olyan 15-20-áig, de van, mikor kimegyünk egész szeptember végig, az iskola környékén ott vannak a forgalmista rendőrök, és akkor ugye jönnek a büntetések, jönnek a figyelmeztetések, és mondjuk itt az az egy, hogy nem csak a járművezetőket figyelmeztetik és büntetik meg, hanem a szabálytalan gyalogosokat is. Csak azt ne éppen jó lenne, hogy nem csak mindig itt szeptember 1-én csinálunk egy ilyen akciószerűséget, hanem akkor mondjuk ezt az egész éven keresztül alkalmazni kellene, és akkor egy kicsit mindjárt más volna mondjuk a gyalogos közlekedés is a városba, de ugyanúgy az járművezetők is nagyobb figyelmeket fordítanának a gyalogosokra.
1: Így van, megszoknák az emberek, hogy ott vannak a rendőrök, lehet, hogy még jobban figyelnek.
2: Nem arra, kellene, hogy ott legyenek rendőrök, gondolom. Ez már valójában ösztönszerű kellene, hogy legyen. Mert valamikor, például én azt mondom nagyon régen, ez az egész közlekedés biztonság tanítása nem csak az autóiskolákban történt, hanem valamikor már ezt óvodás kortól kezdve megkezdték az emberekbe bele nevelni. Szóval az, ami most mondjuk hiányos úgy az óvodában, úgy az iskolákban, hogy a tanárok is a gyerekeket fölkészítenék a részvételre a közlekedésben. Nincs. Szóval sajnos nincs. Én, ha visszaemlékszek, én, mikor gyerek óvodás voltam, mink óvodás korunkban az óvónéni kivitt bennünket az úttest szélére. Gyerekek, így kell szabályosan átmenni. Utána már általános iskolában az, ami mondjuk nagyon hiányolom, én most hiányolom például, már 9 évesen volt egy engedély, amire lehetett vizsgázni, most sokan meglát, hogy el fognak mosolyogni, de az idősebbek még emlékeznek, hogy a kerékpárra kellett vizsgázni 9 évesen. Volt egy kerékpár engedély. Szóval ez ugyanolyan volt, mint a gépjárművezetők engedélye, csak nem rózsaszín, hanem kék. Benne volt a kép, a neve, és akkor ott másik oldalán volt egy kerékpár lerajzolva, és hogy mik a kerékpárnak a kellékei, a kötelező kellékei. Mert azt tudni kell, hogy valamikor régen 11 évestől fiatalabb személy önállóan nem hajtott például kerékpárt a forgalomba. Ez most is a törvényben benne van, hogy 12 évnél fiatalabb személy, ugye, nem hajthatnak kerékpárt önállóan a forgalomba.
1: De sokan nem tudják, mondjuk ezt én sem tudtam.
2: Gondolom. És akkor itt jövök ugye most azzal, most mondjuk ez most meg lehet, hogy nem épp egy kellemes téma, de itt jön az, hogy a 12-3 évesek az elektromos kerékpár.
1: Igen.
2: Se szabály, semmit nem tudunk, de nem, hogy de mit még önállóan nem is vehetnének fel részt a forgalomba, még kerékpárra se. Szóval ezért mondom, valamikor mondjuk a közlekedés biztonság szabályok tanítását már korán elkezdték az emberekkel tanítani, és mondjuk az akkor, éppen most régebben, amikor beszélgettünk, volt ez egy ilyen jó téma, hogy sajnos meghalt a közlekedésben az a szó, hogy közlekedés kultúra. Uh-huh. Szóval nincs.
1: Igen, mindenki megy a saját feje után.
2: Megy a saját feje szerint. Jó, én megértem azt, hogy haladunk a korra, modernizálunk telefon, zenefülhallgatás, minden. De ezt tudni kell, hogy ez mind az emberek figyelmét elveszi arról, hogy most én odafigyeljek arra, amire kellene.
1: Igen.
2: Szóval ezért mondjuk az iskoláknál most, főleg szeptembertől, mert sok lesz a kis elsős. Mondjuk az óvodákban sok új óvodás lesz. De jó, azok még mindig ugye gyerekek.
1: Igen.
2: Szóval nem két szemmel, 12 szemmel kell a gyerekekre különösen vigyáznunk. Mert most nagyobb, több gyalogos, több biciklis, de több autós is lesz a forgalomba. Így szóval van. Jobban oda kell majd figyelni mindenre.
1: Bízunk benne, hogy az emberek oda fognak figyelni, és nem csak a gépjárművezetők, hanem a gyalogosok is, akik az iskola övezetekben jönnek, mennek az átkelőkön. Én köszönöm szépen, Róbert, hogy bejött és elmondta részt.
2: Kérem szépen.

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Műsorajánló.
3: Ízes rímekben, ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: 35 tűz aktív Szerbiában, Lebán környékén 12 házat evakuáltak. Az utolsó pillanatig várni kell a NISZ működési engedélyére. Több napos, színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető, sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. A dél-szerbiai Lebán közelében, Slisane településen mintegy 15 hektáron pusztított a tűz, ezért 12 ház lakóit evakuálták, és a sűrű füst miatt egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségében mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltó egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfét oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel

0: lappangó tüzet. A település fennállása óta voltak már erdőtüzek, de nem volt ennyire veszélyeztetve a falu, mondják. Veszelinovics Barbara.
1: Hamarabb kellett volna, hogy ócsák a tüzet, még nem ért idáig, mert nagyon a sumarák nem itt van, délibblát messze van, és az erdő nagy. És mikor már látták, hogy nincs segítség, akkor kellett volna több gépezet, több segítség, hogy a tűz ne fejlődjön ennyire.
0: A helyi gazdák a saját birtokaikat is védték a közelgő tűzveszélytől. A földműveseknek és állattenyésztőknek komoly gondot okoz a takarmány betakarítása is. A legelők egy része leégett, a juhnyájat már etetni kell. Dani Sándor.
2: Mostanában a betakarítás takarmánynak vége, ami van, van. Most várjuk az esőt, amit nagyon rég, ezelőtt 2 héttel is, 3 héttel is mondtuk, itt csak egy 30-40 liter eső kellene kvadrátméterre, hogy megállítsa ezt, ami történt. Nem lett volna ez a nagy katasztrófa, mert ez nem lett kiszámolni, hogy mekkora terület.
0: Az eddig keletkezett károkat még fel kell mérni. Több olyan állat és növényfajta van, amely kimondottan itt, ezen a vidéken él. A tüzek az ő élőhelyeiket is tönkretették. Csányi László.
3: Délváti homokpusztának leégett a több mint a fele, körülbelül olyan 200 kvadrátkilométer, az 50-60%-a körül. Hogy ez mikor tud felújulni pontosan, mennyire tud felújulni pontosan. Mert hát a délbálti homokpuszta körülbelül 200 évig formálódott, hogy legyen már az, ami már ma.
0: A helyi focipályán a tűzoltóság egy nagy medencét állított fel, ahonnan a helikopterek vizet tudnak meríteni a közeli erdőkben újra és újra megjelenő tűzoltására. A gazdák mezőgazdasági gépekkel, víztartályokkal állnak rendelkezésre, hogy szükség esetén megakadályozzák a tűzterjedését, míg a fiatalok hátizsákokkal járják be a térséget, hogy a fellobbanó kis tüzeket eloltsák. Fodor Toni, a fehértelepi helyi közösség elnöke.
4: A helyzet sokkal jobb ebbe az utolsó 2-3 napba, de mind ahogy maguk is látták, van még mindig füst, szóval azon el is égett, ott bent még mindig vannak füstök, és aztat mostan próbálik, ami a rendőrség, ami a tűzoltók, ami a katonaság, ami a Vojvodina Suma, ez a munkásai, aztat nézik, hogy elótani még.
0: Az összefogás megkérdőjelezhetetlen. A tűzoltókat, a katonákat és a rendőrség tagjait a helyiek segítik élelmiszerrel, üdítőkkel, mivel, mint mondják, a jelenlétükkel biztonságérzetet nyújtanak nekik.
5: Dubravka Gyidovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét. A NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter szerint a működési engedély meghosszabbításáról ezúttal is csak a határidő lejárta előtti utolsó napokban születhet döntés. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Cilerdzsic oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb szeptember 2. hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a 3. vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. Cilerdzsic hangsúlyozta, hogy az ingyenes tankönyvek jelentős segítséget jelentenek a szülőknek a tanévkezdéssel járó kiadások enyhítésében. Több napos, színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. A következő napon

0: Okban a kultúrái, a zenéi, a gasztronómiái és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Koncertek, filmzenei est, barokk és különleges ételek, valamint sportprogramok és ünnepi rendezvények várják a szabadkaiakat és az ide látogatókat. A programsorozat keretében a Magyarországi Republik zenekar is fellép a főtéren szeptember 2-án. Dudás Dániel a mikrofonnál.
1: Az idei városnapi ünnepség sorozat már augusztus 27-én elkezdődik. Ekkor a szabadkai zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozidallamok a parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. A már hagyományos barátság kerékpártúra a két település közötti együttműködés jegyében a baráti kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmet. 30-án immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program több egy egyszerű sporteseménynél. A résztvevők a verseny útvonalán Szabadka történelmi belvárosát és épített örökségének értékeit is megismerhetik. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára. Mint minden évben a gyermekfutam 9:30-kor kezdődik a Szabadkai Zeneiskola és a Városháza bejárata közötti parkolóban. A felnőttek versenyei a korzón 8 órakor rajtolnak. A szabadkai félmaraton ideje alatt lezárják a versenyútvonalán található utcákat, várhatóan 7 órától 11:30-ig. Természetesen az utcákat fokozatosan megnyitják majd, ahogy a versenyzők elhaladnak az adott szakaszon. Emellett a városi autóbuszjáratok útvonalai is módosulnak. Erről a polgárokat már előzetesen tájékoztatták. 31-én megnyílik a borkorzó, amely 3 estén keresztül kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap. 21 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-e a Városnap hivatalos ünnepi napja. A program zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja. Szabadkán első alkalommal lép fel a szerb énekesnő Dragana Mirković. A koncert után pedig várhatóan 23 óra körül tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget. 2-án ugyanis a Magyarországi Republik Zenekar ad koncertet. A legendás magyar rock együttes 21 órától lép fel a város főterén. Ercsi Hargita, Szabadka város tanácsának beruházásokkal megbízott tagja.
2: Mindenkit nagy szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre. Jöjjenek velünk, ünnepeljük együtt Szabadkát, zenével, kultúrával és akár sporttal is, és jó társasággal. És közben mutassuk meg mindenkinek, miért érdemes Szabadkára eljönni.
1: A szervezők minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, így a Városnap idén is közös ünneplésre hívja a szabadkaiakat és a városba érkező vendégeket.
0: A pontos idő 12 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: 28 fok van jelenleg Szabadkán is környékén, a nap folytatásában túlnyomóan napos idő várható. A reggeli 17 fokok után a mai legmagasabb nappali hőmérséklet 31-32 Celsius fok körül alakul majd. Az esti órákban helyenként eleredhet az eső, este pedig erősen beborult lesz az ég.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
3: Reklám. A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
1: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
8: Bomax.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
10: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
10: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
11: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás Csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: A következő interjúban egy olyan DJ lesz a vendégünk, aki kizárólag a fekete barázdákra esküszik. Szó lesz a lemezgyűjtés megszállott világáról, a legféltettebb kincsekről és a DJ pultok elpusztíthatatlan királyáról, a Technics híres modelljéről, amely most ünnepli az 55. születésnapját egy méregdrága 12 000 darabos limitált szériával, aki kérdez, nem más, mint Szlacki Csilla.
1: A digitális streamek és pendrive-ok korában még mindig vannak olyan lemezlovasok, akik ragaszkodnak a fekete barázdákhoz, a tű sercegéséhez és a lemezes táskák súlyához. Mai DJ-vel beszélgetünk nem csak arról, miért szertartás a bakelit gyűjtés, hanem egy igazi ikonról is, az 55 éves Technics SL 1200-as jubiláló, mindössze 12 000 példányos limitált szériájáról is szót teszünk. Itt van a vonal túlsó végén velem Balogh Gábor, művész nevén Meola. Szia Gabi!
2: Szia Csilla, sziasztok!
1: Nos, ha a DJ-zésről és a lemezlejátszóról van szó, a Technics SL 1200-as neve alapvetés. Szerinted mi teszi ezt a típust ennyire elnyűlhetetlenné és ikonikussá a mai napig?
2: Én azt gondolom, hogy az egyszerűsége adja meg a választ. Tehát, hogy ez a típus, ez pont azt tudja, amit egy DJ lemezjátszónak tudnia kell. Pontos, stabil, masszív és hosszú távon megbízható. És egyébként meg gyönyörű szépek.
1: Ugye most érkezik az 55 éves jubileumi limitált kiadás, amiből mindössze 12 000 darabot gyártanak világszerte. Mit gondolsz, egy ilyen gyűjtői darab inkább a múzeumoknak, vagy a nappaliknak szól, esetleg a klubokban is helye van?
2: Elsősorban a hifi gyűjtőknek, illetve akik otthon szeretnének minőségiben zenét hallgatni. Múzeumokban is biztos, hogy fog egy-kettő jutni. Én láttam fényképen már, sajnos élőben nem még. Én azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen kuriózum darab, tehát kvázi színarany az egész. Tehát én nem biztos, hogy beraknám egy klubba, ahol tulajdonképpen bárki ráönthet bármit. Kicsit félteném, azt gondolom.
1: Ez egyértelmű. Te emlékszel még arra a pillanatra, amikor először álltál egy pár Technics mögött? Milyen lemezlejátszón nyomod mostanában?
2: Hát szerintem azt nem felejti el senki, pláne úgy, hogyha nagyon sokat kell dolgozni az első pár Technicsért. Én 18 éves korommal jutottam hozzá, előtte nem is láttam, illetve nem próbáltam. De kimentünk érte Ausztriába, már az odaút egy örökké valóság volt, aztán hazajöttem, és azt mondtam, hogy igaz a legenda, hogy aki kipróbálja a Technicset, az nem akar máson játszani. Egyszerűen annyira brutálisan nagy a különbség a többi lemezjátszó és a Technics között, hogy nem tudsz odaállni más. Azt talán azt mondom, hogy a Vestaxnak van még egy hasonlóan erős verziója, Scratch DJ-knek. Azt nem próbáltam még, tehát összehasonlítás alapom nincs, de az biztos, hogy ez az eszköz, ez varázsol. Tehát, hogy ez zseniális.
1: A te hátad mögött is ott van jó pár évnyi zenélés. Neked mi volt a legextrémebb helyzet, amit kibírt a kezed alatt egy lemezlejátszó?
2: Az biztos, hogy nagyon sok olyan helyen voltam, ahol már lehamuzták, leöntötték. Zoli barátomnak volt olyan, hogy hozta haza Németországból a Technics-eit, és kivarult rá egy 2 liter HSC, 100%-os narancslé, és amikor megérkezett hozzánk, hát elképedve láttuk, hogy befolyt a ládába. Slaggal kinyomtuk belőle a narancslevet, kicsit kiszárítottuk, és kb. Tökéletesen működött utána. Tehát, hogy tényleg mindent kibírnak. Ez valószínűleg arra is lett kitalálva egyébként, illetve arra lett fejlesztve, hogy minden egyes a körülmények ott a nehézségeit kibírja, tehát nem tudom én. Sör, long drink, cigi, hamu, még mi jöhet ott szóba.
1: Neked miben ad más élményt a közönségnek, és neked az, ha csak lemezről játszol, mintha egy laptoppal vagy pendrive-val érkeznél?
2: Én azt gondolom, hogy a látvány, a hangzás és a mozdulatok. Vannak ezek a klasszikus értelembe vett lemezlovas mozdulatok, a lemezhúzogatás, a gyúlsz a lemezekért, ahogy a kart rárakod a tányérra. Ezek olyan vizuális és olyan belső elemek, amiket én azt gondolom, hogy a modern technika nem tud pótolni, vagy nem is az, hogy pótolni, hanem ezt a fajta látványelemet ezt nem tudod prezentálni mással. Használok én is digitális eszközöket, de azt gondolnám, illetve azt mondanám, hogy 80-90%-ban vinil és lemez játszó. Meg hát a gyönyörű szép lemezek, amikor fönn vannak a tányéron, bár ezt nem mindig látja a közönség, de hát baromi jól tud kinézni azért egy szép színes lemez, vagy egy jó címke, egy szép borító. Ezek mind olyan élmények, amik szemnek, fülnek, kéznek ott vannak előttünk.
1: A vinilgyűjtés ma már nem csak zenehallgatás, hanem komoly hobbi és keresés is. Te hol és hogyan vadászol a ritkaságokra?
2: Online térben, Discogson, talán eBay-n néha, illetve hát figyelgetem különböző DJ és lemezgyűjtő kollégák eladási listáit, hát van valakinél valami ritkaság, de alapvetően egyébként a Discogs az a felület, ami nálam most nagyon fut, és hát hogyha olyan helyen járok, akkor a lemezboltot azért nem kerülöm el. Szerintem nincs olyan, hogy ott ne túrjunk ki valamit. Lemezbőrzékre néha-néha benézek, de ott egyszer olyan sűrű a közeg, hogy nekem ott nincsen türelmem válogatni. Úgyhogy az nem az én világom, bár kétségtelen, hogy nagyon sok ritkaságot ki lehet túrni ott is a ládákból.
1: Gyakran mondják, hogy a vinil drága és súlyos hobbi mind pénztárcában, mind a táskák cipelésében. Szerinted mi tartja életben ezt a tüzet a nehézségek ellenére?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy a piac úgy alakult, hogy valamiért a fiatalok ismét rákaptak a vinilre. Ugye rengeteg olyan lemez jelenik meg, ami korábban került kiadásra, és talán pont ennek a hiánya, pont a vizuális, fizikai hatások hiánya az, ami megindította a folyamatokat a fiatalokban is, hogy elkezdjenek lemezeket vásárolni, illetve foglalkozni ezzel az oldalával is a zenének. Nekünk, akik régebb óta foglalkozunk vele, meg külön öröm, hogy nem halt ki, és továbbra is rengeteg zenét meg tudunk venni lemezen.
1: A lemezgyűjtés nem áll meg a vásárlásnál kizárólag, hát ott van a mosás, a takarítás, a belső tokok cseréje. Számodra ez nyűgös kötelezettség, vagy a hobbi megnyugtató meditatív része? Te hogyan vigyázol a te darabjaidra?
2: Hát a külső-belső tok az nálam alap. Alapvetően én ugye gyűjtőnek mondanám magamat, tehát én azért igyekszem rá vigyázni. Van olyan lemezem, ami kétszer van meg, a biztonság kedvéért, hogyha elmegyek játszani, és ne adj Isten, hogy baja történik, akkor legyen ott egy másodpéldány. Illetve van olyan felfogás is, akik azt mondják, hogy ez munkaeszköz, használati eszközök, annyit nem törődnek ezzel, mint az ácsnak a kalapács, egy lemez használja, megunja, félreteszi. Szerintem itt inkább a gyűjtőknél van ennek jelentősége.
1: Mit gondolsz, a lemezek reneszánsza mostanra elért a csúcsra, vagy a fiatalabb generációk is végleg beleszeretnek a fizikai adathordozókba?
2: Biztos, hogy lesz egy réteg, aki ezt megtartja hosszabb távon. Azért itt ugye egy igen komoly hobbiról beszélgetünk, és a hobbi, hogyha elér valakit, vagy megüt valakit, akkor azt nehezen engedi el. De én azt gondolom, hogy az idő múlásához nagyon sokan el is fognak tőle pártolni, mert azért valahol ez egy költséges hobbi, illetve nem mindenki tud annyi időt és pénzt és energiát erre fordítani, hogy ezt életvitelszerűen folyamatosan az élete mellett mondjuk ugyanúgy pörgesse.
1: A te gyűjteményed hány darabot számlál, és melyik darabra vagy a legbüszkébb?
2: Most már olyan 6000 fölött járok. Mindegyikre nagyon büszke vagyok, mert majdnem mindegyikhez tartozik egy történet. Most talán a aktuálisan a legbüszkébb még meg sem érkezett igazán, de ezt pont ma rendeltem meg. A Wu-Tang-nek egy speciális limitált kiadás, ezt 2010 óta várom, hogy legyen belőle egy eladó, és most pont ma reggel volt együtt, hogy ezt gyorsan meg is rendeltem Amerikából.
1: És végezetül milyen lemezzel nyitnád, ha ma este fellépésre készülnél?
2: Húha, ez nehéz kérdés. Hát hol, mikor, hánytól? Lenne ötletem egyébként. Hozzáteszem, hogy ez egyik legnehezebb kérdés számomra személyesen is, mert a kezdőzene, mint olyan, az mindig egy nagyon kemény dió, legalábbis én nekem mindig problémát szokott okozni, hogy legyen különleges, legyen egyszerű, legyen ismert, legyen ütős, vagy legyen egyszerűen felvezető, szóval nehéz. De talán, ami mindig működik, Danny Tenagliától a Music is the Answer, ami teljesen jól felépül, és már az első taktusok az ének is abszolút el tudja kapni a közönséget.
1: Hát ez valóban kiváló választás. Gabi, neked sok új lemezt kívánok, és további jó vadászást a lemezbőrzéken. Baló Gábornak, művész nevén Meolának nagyon szépen köszönöm, hogy körbejárta velem ezt az érdekes témát.
2: Én köszönöm, hogy megkerestél vele, mert tényleg érdekes, és hát órákat lehetne róla még beszélni. Dance!

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: In California.
1: A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: Programajánló.
3: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Dubravka Djedovic Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Jelena Janković korábbi világelső teniszező lesz a Belgrádi Expo 2027 nemzetközi szakkiállítás nagykövete, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök. Vučić szerint az Expo Szerbia számára kiemelkedően fontos esemény, és úgy véli, hogy a rendezvény minden korábbi rekordot megdönthet a résztvevő országok és szervezetek, valamint a látogatók számát tekintve. Janković megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig büszkén és szeretettel képviselte Szerbiát. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban. Erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára. Vajdaság 37 községében a segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Az író szerda reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg, közölték hivatalos Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, íróként, drámaíróként és esszéistaként vált ismerté. Korábban fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Munkásságát számos magyar és nemzetközi elismeréssel díjazták, maíróként és esszéistaként vált ismerté. Korábban fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Munkásságát számos magyar és nemzetközi elismeréssel díjazták. 2003-ban megkapta a Franz Kafka díjat, 2026

0: Frissül a levegő, a hajnali órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, a csúcsérték pedig holnap 33 fok körül várható.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Társadalmi célú felhívás.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéid.
4: A te rádiód.

lezárjuk a Facebookon futó nyereményjátékunkat. Nagyon sokan kommenteltettek. Nézzük, ki lett a szerencsés nyertesünk. A nyertes pedig nem más, mint Tóth Erika. Gratulálunk Erikának, hamarosan felvesszük majd vele a kapcsolatot, amit pedig nyert, az nem más, mint 7 nap előfizetés. Továbbiakban is lehet számítani nyereményjátékra, úgyhogy lehet követni bennünket Facebookon, és hallgatni itt a rádióban.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon. Tengernyi zene.

0: 13 óra 32 perc van, és megnézzük, hogy mi a helyzet a határokon, illetve hol vannak rendőrök jelenleg. Ami a határhelyzetet illeti, a Horgos-Röszke autópálya határát kelőn 30 perces várakozásra kell számítani Szerbiából Magyarországra, és szintén 30 perces várakozási időre kell számítani a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen Szerbiából Magyarország irányába. Többi határátkelőn nincs nagy várakozási idő, 5-10 percet vesz az egész procedúra igénybe. Ami pedig a rendőri jelenléteket illeti, Szabadkán, a belgrádi úton, a Matijevics hentes üzletnél lehet találkozni a rendőrökkel, illetve a tűzoltó állomásnál is. És volt egy közlekedési baleset Zombor kijáratánál, úgyhogy ha arra jártok, akkor próbáljátok meg elkerülni azt a részt, tehát Zombor kijáratát, ugyanis hát elég komoly baleset történt, két autó ütközött össze, és hát le van zárva az útszakasz. Hogyha úton vagytok, figyeljetek oda, közlekedjetek óvatosan, és vigyázzatok mindenkire.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. 24/7.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Ennyi volt már a Panompresszó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Holnap is én leszek itt a rádióban 8-tól 14 óráig, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok!
1: Pannon Rádió, a te hangod. De...

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A kedvezőtlen időjárás miatt a dohánytermés is elmarad a tavalyitól Vajdaságban. A betakarítás már javában zajlik, a termelők szerint azonban a hozam 20-25%-kal is csökkenhet, az öntözés ellenére is. Pozitívum, hogy a felvásárlás jár nem változott a tavalyihoz képest, az első osztályú száraz dohány kilogramjáért valamivel több mint 500 dinárt fizetnek a gyárak. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portálján is fel kell tüntetni, és minden változáskor frissíteni kell. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat, és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezésre elsősorban élelmiszerekre, csecsemőknek szánt termékekre és állateledekre vonatkozik majd. Az intézkedés célja a nagyobb átláthatóság és az erősebb verseny. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi-hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségében mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A delibláti homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltóegységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri maximális teljesítményét a paksi atomerőmű, közölte Facebook oldalán Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen vissza kellett fogni az atomerőmű termelését. A helyzet azonban a napokban javult, így fokozatosan megkezdődhetett a blokkok és a turbinák visszakapcsolása. Magyar Péter megköszönte minden résztvevő munkáját és úgy fogalmazott, Magyarország megcsinálta. A teljes kapacitásra való visszatérés fontos lépés a magyar villamosenergiaellátás stabilizálása szempontjából, miután a rekordalacsony dunai vízállás miatt az erőmű termelését korábban jelentősen korlátozni kellett. Zenta ad otthont idén a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely elnevezésű ötnapos szakmai és közösségi programnak. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében több mint 50 a Kárpát-medence különböző régióiból érkező magyar fűhely elnevezésű ötnapos szakmai és közösségi programnak. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében több mint 50 a Kárpát-medence különböző régióiból érkező magyar fiatal vesz részt az eseményen. A program a közösségi

0: elérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
6: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Képlet.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

képként. Fáklep le alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg végélek azzal, ami nekem.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Súlyos közlekedési baleset történt Bácskosútfalva közelében. Sajtóértesülések szerint a baleset 13 óra 45 perc körül történt a Topolyát és Bácskosútfalvát összekötő úton. Az első információk szerint 3 személygépkocsi ütközött össze, egy ember életét vesztette. A helyszínelés folyamatban van, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Dubravka Gyidovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét. A NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-2027-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb szeptember második hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban, erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. A kedvezőtlen időjárás miatt a dohánytermés is elmarad a tavalyitól Vajdaságban. A betakarítás már javában zajlik, a termelők szerint azonban a hozam 20-25%-kal is csökkenhet, az öntözés ellenére is. Pozitívum, hogy a felvásárlási ár nem változott a tavalyihoz képest. Az első osztályú száraz dohány kilogrammjáért valamivel több mint 500 dinárt fizetnek a gyárak.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fokot mérnek, holnap is sok napsütésre van kilátás, hajnalban 17, napközben 33 fok körül alakul a csúcsérték.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
4: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: 35 tűz aktív Szerbiában, több házat is evakuálni kellett, a szél is nehezíti a munkát. Szeptember közepéig minden érintett diák megkaphatja az ingyenes tankönyveket. A dohánynak sem kedvezett az asszály. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna, következnek a részletek. Szerbiában továbbra is 35 nyílt téri tűz aktív, a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol két nagyobb gócponttal küzdenek a tűzoltók. A helyzet az elmúlt napokhoz képest stabilabb, nyílt láng már nincs, azonban az erős szél és a nehezen megközelíthető homokos, sűrű növényzettel borított terep továbbra is nehezíti a munkát. A térségben több mint 500 ember vesz részt. A védekezésben a szerb erők mellett román és német tűz valamint külföldi helikopterek is bekapcsolódtak a munkába. Magyarország egy 12 fős tűzoltó különítményt ajánlott fel segítséggyanánt. Loboda Árpád beszámolója.
9: A tűz eddig mintegy 4000 hektárt érintett, ebből körülbelül 3900 hektár erdőterület. Ugyanakkor a környező településeket sikerült megvédeni, és nem jelentettek emberáldozatot vagy leégett épületeket. A védekezés továbbra is nehezíti az erős kosava, amely a következő napokban is jelentős lehet. A Stolovi-hegységben, Krájevó közelében továbbra is ég a tűz. A lángok mintegy 200 hektárt érintettek, és a védekezés már 21 napja tart. A tűzoltók három oldalról megfékezték a lángok terjedését, a Krájevó felé eső rendkívül meredek területen azonban egyelőre nem sikerült teljesen elvágni a tűzútját. A munkát itt is az erős szél, a sűrű füst és a nehezen járható terep nehezíti, miközben a tűzoltók biztonságára is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapadék ellenére továbbra is több tucat nyílt téri tűz aktív Szerbiában, a legnehezebb helyzet pedig továbbra is a Deliblati homokpusztán van. A tűz csaknem 4000 hektárt érintette a területen, a tűzoltók, önkéntesek és a helyi lakosság folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén. A helyzet a szerbiai katasztrófa védelem szerint stabilabb, ugyanakkor a tűz továbbra sem szűnt meg, ezért a helyszínen a légiegységek is folytatják a munkát. A szerb belügyminisztérium helikopterei mellett uniós repülőgépek is részt vesznek az oltásban, míg a korábban bevetett orosz Iljusin tűzoltó repülőgép eddig 22 alkalommal avatkozott közbe, és közel 1 millió liter vizet juttatott a lángokra. A repülőgép három napon át a Deliblati homokpusztán oltott, majd a Stolovi hegyen is bevetették, ahol továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni, bár a helyzet jelentősen javult az előző napokhoz képest. Amint egy 15 percig tartó gyenge eső átmenetileg lassította az égést és növelte a növényzet nedvességtartalmát, de az erős szél továbbra is komoly akadályt jelent a Stolovi hegyen. A deliblati homokpuszta helyreállítása az oltás után sem kezdődhet azonnal. A szakértők szerint először részletesen fel kell mérni a károkat, el kell távolítani a kiégett és félig elszenesedett fákat, majd meg kell várni, hogy a talaj stabilizálódjon és a homok lehűljön. Egyes területeken a természetes regenerációt kell előnyben részesíteni, máshol viszont újraerdősítésre lesz szükség. A füves és cserjés növényzet néhány év alatt helyreállhat. A fiatal akácerdők kialakulása az 5-10 év, a fenyvesekéhez pedig 10-20 év is szükség lehet. A teljes erdei ökoszisztéma helyreállítása azonban akár évtizedekig is eltarthat.
8: Dobravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb, szeptember második hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok.

0: termékekből álló segélyt az Árutartalékok Igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta a 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portáján is fel kell tüntetni és minden változáskor frissíteni. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezésre elsősorban olyan alapvető termékekre vonatkozik, mint a cukor, az étolaj és a tej, emellett a csecsemőknek szánt termékekre és az állateledelekre is kiterjed. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye az árakat, megkönnyítse a vásárlók tájékozódását, valamint hozzájáruljon a piaci verseny erősítéséhez, mondta Veszna Perincsit, a Köztársasági Fogyasztóvédelmi Egyesület munkatársa.
1: Augusztus 2-án teljes egészében hatályba lépett az új fogyasztóvédelmi törvény, amelynek 6. cikkeje pontosan meghatározza, hogy a kereskedőknek minden egyes üzletükben világos, egyértelmű, könnyen érthető, jól olvasható és nem megtévesztő módon kell feltüntetniük az árakat, mind az egységárakat, mind pedig az eladási árakat. Ezeket az árakat a saját internetes oldalukon is közzé kell tenniük. Ez új előírás. Az adatokat valós időben frissíteniük kell, továbbá közzé kell tenniük a nyilvános adatok portálján is, vagyis fiókot kell létrehozniuk, és ott is fel kell tüntetniük ezeket az adatokat. Mindezt pontosan szabályozni kell, ahogyan azt maga a törvény is előírja a 6. cikkelyben, mégpedig az árak közzétételének feltételeiről, tartalmáról és módjáról szóló rendelettel.
0: Kevesebb terméshozam várható a dohány esetében is Magyar Kanizsa községben. Az aszályos, csapadékmentes időjárás ennek a növénynek sem kedvezett. A betakarítás már nagyban folyik, a felvásárlási ár nem csökkent a tavalyihoz képest, viszont 20-25%-kal kevesebb lesz a termésmennyiség. Fejős Ornella tudósít.
2: Szépen haladnak a dohány betakarításával Kispiac határában. Almási Tibor és családja már évek óta dohánytermesztéssel foglalkozik. Több holdon termesztik a növényt. Mint mondják, a jelenlegi helyzetben talán még ezt éri meg palántálni. Eldobás nincs, ha pedig jégverés éri, akkor is felvásárolja a gyár. Az elmúlt évek alatt a család munkások segítségével, de gépesített módszer mellett próbálják felaggatni a növényt. Itt már nem szednek ajdohányt. Almási Klárát, termelőt hallják.
3: Hogy egy géppel, traktorral kivágják, mi főpakoljuk a kocsira, és aztán akasszuk fel a drótra a dohányszárat.
4: Egy nap mennyi, mekkora munkamennyiséget tudnak elvégezni?
3: Hát most mi sorszámra szoktuk számolni ki, most például egyik nap, amikor bírjuk, 8 óra hosszás munkába 16 sort bírunk megcsinálni.
2: A munka márciusban kezdődött a dohánymag elvetésével, majd szépen lassan a palánta kiültetésével, míg a növény szedése augusztus közepe táján indult el. Annak érdekében, hogy megnőjön, a levelei pedig szép nagyok legyenek, locsolni kellett minden parcellát. Almási Tibor, termelő.
5: Nem volt kecses az időjárás hozzánk az idei évbe, mert kipalántálás után nagyon-nagyon keveset ázott meg. Kaptunk ilyen 5-6-10 liter esetleg, de az nagyon-nagyon kevés, úgyhogy másnapra a szél felszállította.
2: A dohány felvásárlási ára nem lett kevesebb, viszont idén valamelyest kisebb hozamra számítanak. Mint mondják, legalább 20-25%-kal. Az első osztályú dohány kilogramonkénti ára szárazon 500 dinár körül mozog. Tette hozzá a termelő.
5: Meg voltunk vele elégedve, de szerintem az idei is körülbelül ugyanaz fog lenni, mint a tavaly, de hát most egy kicsikét szerintem a mennyiség lesz kevesebb.
4: Mennyire reális ez az ár?
5: Hát szerintem tűrhető a többi kultúrához viszonyítva, mert lássuk itten, hogy a kukorica, árpa, buza, azok is, hogy visszamenőleg 10-10 éve ugyanazok van.

0: A dohány ez egy kicsikét variálódik.
1: A dohány betakarítása még napokig eltart majd, a bálázásra pedig majd november környékén kerül sor, de ez az időjárástól is függ.
2: A pontos idő 16 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Csütörtökön, azaz holnap sok napsütésre van kilátás. Na hajnali órákra 17-18 fokig hűl majd le a levegő. A csúcsértékek napközben viszont már 33-34 fok körül alakulnak.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kygo és a Take Me Back, ezzel a dallal indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől a napjainkig. Erre a jól ismert elérhetőségek állnak rendelkezésre. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Rövidesen majd az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Ám előtte két újdonság. Budapesten rendezik meg szeptember 11 és 13 között az atlétika, hát mondhatni bajnokoknak a bajnokságát. Valahogy nevezhetjük így is. Egy igazi érdekes, a gyémántligának a legnagyobbjai mérettetik meg magukat, és egyébként ott van a rudugró bajnok, a 14-szeres világrekorder, 2-szeres olimpiai bajnok, Armand Duplantis, akit nem tud senki már évek óta leugrani a rudugrásban, és mindemellett dalokat is elkezdett kiadni, szóval énekesként is bemutatkozott, sőt, ennek a budapesti eseménynek, ennek a bajnokságnak a hivatalos himnuszát is ő jelentette meg. A művész nevén Mondo, és a dal a Gold címet viseli, ez jön mindjárt. Utána pedig egy jól ismert lemezlovas producer, Topic, jelentette meg legújabb kislemezét, ennek a címe Lucky Ones. Ezeket hallgatjuk még a mai első kérések, kívánság dalok előtt. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a szerda délutánon. Veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Topic és a Lucky Ones. Folytatásban tehát, mert kívánság dolog teljesülnek. Hello, a jobb munkahelyhez kérném a Bambole muzsikát. Szabolcs kérte jó munkát, vagy jobb munkakedvet kívánok. Alex Kencső és a Bambole jön majd a mai kedvencek közül. Szia, Well Hello-tól a Csoda, hogy még élünk számot küldem a bandának. Kösz szépen, Olivér. Érkezik majd Well Hello és Lil Frak közös dala is. Kedves csillaghullás, így indul a következő üzenet. Zane és Sia Dusk Till Dawn című dalát szeretném kérni. Ezt Anna Maritól kaptam, ezzel megyünk mindjárt. Szia Dessé és Bogitól szeretném a Jól leszek újrát. Köszi Niki, egy jó kis mai magyar kedvenc, Nagy Bogi és Destől. El is jön majd a mai kezdő vlogban, illetve Haliho, a Titanium pörögjön nekem és másoknak is. Köszi, jó zenehallgatást mindenkinek. Üdve, Árpi. David Guetta és Szia egy igazán megunhatatlan dallal, ez lesz a Titanium. Szia duplázni fog, mert elsőként jön majd Zénel a Dust Till Dawn-ban. És a két dal között jön még Nagy Bogi Dessel, aztán Alex Kenji, majd pedig a Well Hello Lil Frakkal.
1: I love this track.
2: Hello, I'm Zane.
1: This is Sia.
2: First.
1: Now. Zane featuring Sia. Dust Till Dawn.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóki Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannonrádióban.
1: Hi, this is ATB and you're listening to your favorite radio station.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghulláson most a Mangó Rász frontembere Bartó Ákos Danonna mesél egyik legutóbbi dalukról, melynek címe Ahogy repülünk.
2: Az a helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg az zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy egy

Az. Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbálja kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetése.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Programajánló.
5: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannonrádióban.
5: Itt hajszolunk minden nap, hova tűnt a szép, a jó, a padon ülő szerelmesek szakadó eső.
4: Hétköznaponként 16 órától a Pannonrádióban.

0: kérni, kívánni, hogyan azt a következő hallgatók is már megtették. Hello, Alan, a Wonderful Life a kérésen Purple Disco Machine változatban. Üdve, zsombi! Egy Hertz dalról van szó, amely egyébként 2000-ben jelent meg, aztán mint egy 25 évvel később Purple Disco Machine, azaz a német producer lemezlovas Tino Piontek elkészítette ezt a verziót is, úgyhogy jön a csodálatos élet, a Wonderful Life. Szép napot, szeretné meghallgatni Emily Sandé Read All The Body című csodaszép dalát. Köszönöm további jó műsort, ezt már Gyöngyi kérte. Bizony egy csodaszép balladáról van szó, ezt hallgatjuk majd elsőként. Szia, Milky Chance, Stolen Dance lehetne? Köszi, ha igen, nagyon jó a műsor. Edina, lehet bizony is, örülök, hogy tetszik. Jön majd ez a dal is. Sziasztok, Rózsa Magdi Rosszlány című dalát szeretném a csillaghullásban kérni. Köszi, Adri voltam. Magdi dalát is hallhatjuk, amelynek egy remix változat ugye Lotfi Begi által készül, ez lesz tehát a Rosszlány, és ma este egyébként Magdi lép fel a Szint Fesztivál nagy színpadán, mint főfellépő. És még egy üzenet, Holly Armin von Buren-től pörögjön az In and Out of Love, nekem is mindenki másnak, akik régen és most is szeretik ezt a zenét. Ervin üzenete, illetve kérdése volt ez. Mondhatni egy klub örök zöld, vagy klub himnusz, valahogy így lehet ezt jellemezni, mert nem egy új dalocska, de kitart. Mint például mondjuk David Guetta-nak a Titaniumja, ilyen Armin von Buren, Sharon Dan Adillal közös dal az In and Out of Love, ezt hallgatjuk a blokk végén, előtte Rózsa Magdi és a Rosszlány, itt lesz Hertz Purple Disco Machine-nel, a Milky Chance Stolen Dance című dalát másodiként pörgetem, de mindenek előtt jön Emily Sandé és a Lidl a Bárét.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out...
4: Chillaghullás.

mai kedvencek közül Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt szólt itt a csillagolás mai második órájának elején. 19 óráig mi lehet

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
8: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Vastag Csabát hallhatjuk, aki elkészítette talán pályafutás egyik legszemélyesebb dalát, melynek címe Apa. Erről mesél.
2: Csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: most is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok itt a 91.5-ön 17 óra 50 percon. Kettő kívánsággal teljesül még ebben az órában, illetve a következő óra végéig még jöhetnek újabbak is. Hello P. Junior hiányzó című számát kérném. Lehet abban a rokkosabb változatban, ami már szólt régebben a Csillaghullásban. Köszönöm, Tibi. Jön majd tehát P. Junior Fernándóval és Sheilával. Egy Kelta Farkas remix, Celtic Wolf remix egyébként. 25-ös változat, úgyhogy jön ebben a rokkosabb kiadásban a hiányzol. Illetve szia, Mikától a Relax Take It Easy dalát szeretném. Köszönöm, Ivett. Ja, majd Mika, Relax, Take It Easy. Egy régebbi dalocska, aztán pedig még régebbi, de egy újabb változatban, P. Junioréktól a hiányzol.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt Tame Impala és a Dracula című dal. A mai kedvencek közül 18 óra 13 perckor pedig újabb kívánságdalok teljesülnek, újabbuk pedig még ebben az órában érkezhetnek. Üdvök, Calvin Harris, Summer, ez pörögjön nekem is mindenkinek, aki szereti. Kösz Alen, Csaba voltam. Jön egy igazi nyári dal Calvin Harris-től, saját vokáljával. Ebben tehát még ő énekel saját magának. Hallgatjuk majd a blokk végén. Sziasztok, a Halott pénztől a Gyerekek című zeneszámot kérném. Köszönöm, Anna. Halott pénz is lesz ma, na, szín első napján, mégpedig a Magdi koncert előtt lépek majd fel. Sőt, Magdi lényegében azt is beharangozta, hogy Masalkó Dávidék be fognak ugorni. Magdi koncertjére is ma este, tehát szegedi ifjúsági napokon, hát ha szeretni, akit nem lehet, valószínűleg, hogy ezt a dalt fogják közösen majd előadni. Itt pedig a Csillagulásban jön a Halott pénztől a Gyerekek című dal. Szia Len, Avicii-től kérném a kollégákkal a Levels-t. Köszönjük Valentin és a többiek Kanizsáról. Jó munkát kívánok, Avicii jön és a legendás dal a Levels. Hello Csillagulás, Alvaro Soler, Sofia című számát szeretném kérni. Köszönöm, szeretem hallgatni a műsort. Nellitől kaptam ezt. Örülök, hogy így van, hallgasd, amikor csak tudod. Alvaro Soler, latinosan, spanyolosan megkezdi majd ezt a blokkot, mindjárt jön majd a Sofia. Illetve még egy üzenet mondat hátra, szia, Azaria Introvertált dalát szeretném. Köszi szépen, Bence. Úgyhogy, na folytatásban, tehát Alvaro Soler, aztán Halott pénz, majd Avicii, itt lesz Azaria dala, és a blokk végén Calvin Harris jön.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én vagyok a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Heinz Gábor Embigát hallhatjuk.
2: Az én utam elég hosszú volt és rögös, nem is tudom, mi számít kezdetnek, 10 éves koromban kezdtem körülbelül zenélni. Azt, hogy mikor álltam színpadra, arra nem emlékszem, arra viszont igen, hogy iszonyatosan izgultam, rettenetesen rápalázos voltam nagyon-nagyon sokáig, amit gyakorlatilag talán sok külföldi koncert hozta, nem is tudom, színpadi jelenlét miatt egyszer csak magától elmúlt ez a lámpalez, ennek nagyon-nagyon örülök. Nagyon-nagyon sokaktól tanultam, zeneiskola az valahogy kimaradt az életemből, valószínűleg azért, mert nagyon-nagyon korán kezdtem én zenészé válni lelkiekben, nem biztos, hogy azért, mert ez manuálisan és fizikálisan már ment nekem, nem biztos, hogy ment, viszont mentálisan nagyon úgy éreztem, hogy lelkiekben már zenész vagyok. Nagyon korán elkezdtem dalokat írni, úgyhogy inkább az alkotási fázisban voltak olyan mentoraim, akik nagyon-nagyon szívesen emlékszem, mai napig például Szabó Zével együtt dolgozunk, az összes lemezemnek ő volt a zenei producere, illetve rengeteg dalszerző párosként működtünk egyébként, egy csomó főcímnél, egy csomó slágerdalnál, egy csomó előadónak dolgoztunk így, illetve nekem is egy csomó dalomnak volt társszerzője.
3: De késett járatok zűrös éjszakák.
2: Talán az, amikor először nagy színpadra kerülhettem, az a 2012-es Eurovíziós dalcímű műsor után történt. Gyakorlatilag az én bemutatkozom a nagy közönségnek gyakorlatilag talán ez volt. Talán ami a legemlékezetesebb volt, és talán az első bemutatkozásom, vagy az első benyomás, hogy gyakorlatilag 2012-es dal című műsor, Learn to Let Go című dal, amiről mi tudtuk, hogy egy sikeres dal lehet akár. Benne volt minden összetevő, én azt gondolom, hogy elég erős dal lehet, és nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy megfelelő előadót találtam, a megfelelő dal, tehát identitásában, üzenetében, tartalmában, zeneiségében, minden szempontból. Úgy én voltam ez a dal. Úgyhogy talán ez az első bemutatkozás volt a legerősebb. Sok-sok olyan előadóval, zenésszel, producerrel dolgoztam együtt, akikkel nagyon-nagyon szeretek a mai napig együtt dolgozni. Veres Mónika Nikával például nagyon sokáig voltunk egy produkcióban, imádtam az ő jelenlétét a színpadon, nagyon jól tudtunk működni együtt. Említettem már Szabó Zét, a mai napig az alkotási műveletekben egyébként együtt dolgozunk. Balogh Laci barátommal rengeteg dalt írtunk együtt, a zenekarom dobosa is ő egyébként. Sok olyan zenész, akiket még megemlíthetnék, tehát végtelen ez a lista. Most mondom, amit nagyon élek, az, hogy egészen fiatal srácokkal kezdtünk el dolgozni, ami azért is nagyon fontos, mert egy teljesen más generáció, más aspektus, más szemszög, ahogy ők látják a mai zeneszerzést, a mai zenét. Ez hogyan ötvözhető mondjuk az én látásmódommal, az én tapasztalatommal. Ők azt élik és azt szeretik, hogy én teljesen más oldalról tudom megvilágítani, és egészen más zeneiséget és gondolatiságot hozok mondjuk egy közös produkcióba, mint ők. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas dolgok történnek.
4: Yes. Sziasztok, én Heinz Gábor, Biga vagyok, hallgassátok ti is a legjobb dalokat itt a Pannon Rádión.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: Műsorajánló.
2: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
3: Hey, what's up? This is Jay-Z.
4: This is Big Snoop D-O-double-G.
5: It's your boy Wiz Khalifa, man.
6: Hey, yo, this is Eminem.
7: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
8: Csillagullás, a Pannon Rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Matza Szádi és Waves of Love itt a csillagulás utolsó órájában. Kettő kívánságdal ennyi teljesül még. Szia, BSV és K. Kevintől a Jacuzzi lenne a kérésem. Köszi, ha mehet. Zalán. Mindjárt jön a dal, mehet bizony. Illetve szép estét a lenyó munkát. Kérném Calvin Harris Miracle. Küldöm minden hallgatónak. Ezt pedig Tigi kérte. Jön Calvin Harris Ellie Goulding-gal, K. Kevin pedig a BSV-vel.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ

0: 0-63 77 69 528-as telefonszámon. 0-63 77 69 528.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghulláson pedig jön a Csillaghullás Mix. Azon belül is a 2010-es évek igazán jó kis felvételével, kedvenceivel, egy jó egyveleg. Ez vár rátok töményen egészen 20 óráig, amikor is rock zenére váltunk. És ahogy szerdő estig itt lenni szokott, Rock Night, rock zenei válogatás 20 és 22 óra között, majd pedig 22 órától érkeznek a még keményebb gitárzenék. Indul majd a Rock Ideas Kopival és tart éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok ismételten a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban, erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt 37 községben biztosítják. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. A korábbi árakat is fel kell tüntetni, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezés elsősorban olyan alapvető termékekre vonatkozik, mint a cukor, az étolaj, a tej, a csecsemőknek szánt termékek, és kiterjed az állat eledelekre is. A kedvezőtlen időjárás miatt a dohánytermés is elmarad a tavalyitól Vajdaságban. A betakarítás már javában zajlik, a termelők szerint azonban a hozam 20-25%-kal is csökkenhet, az öntözés ellenére is. Pozitívum, hogy a felvásárlási ár nem változott a tavalyihoz képest, az első osztályú száraz dohány kilogramjáért valamivel több mint 500 dinárt fizetnek a gyárak. 83 éves korában elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Az író szerda reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, íróként, drámaíróként és esszéistaként vált ismerté. Legismertebb művei közé tartozik az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve, a Saját halál, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. 2003-ban megkapta a Franz Kafka díjat, 2026-ban pedig a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb állami kitüntetésével ismerték el.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádió.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Új kenyér, azaz nyárutó havának 26. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kisördög ismételten eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi, nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és villámgyorsan viszi el a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti
1: Rock India.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átálltunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadó. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív, gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
2: Rock Idil
0: kukac.pannonrtv.com, tehát
2: Rock Idil,
0: vagyis Rock Idil két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, irdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy immáron őszelő, illetve földanya havának második napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádresz, hövölj a... A Rocky Dealben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1938-ban született Brian John Duffy, azaz Jet Black, aki a The Stranglers zenekar dobosa volt. 1940-ben jött a világra Nick Turner, aki a Hawkwind csapat fuvolása, szaxofonosa volt. 1961-ben született meg Mitch Malloy, a Great White formáció énekese. 1966-ban látta meg a napvilágot Shirley Manson, a Garbage együttes énekesnője. És végül, de nem utolsó sorban, 1969-ben született Drew Hester, a Foo Fighters és a Taylor Hawkins and the Cocktail Riders bandák dobosa. Most a ma kereken 60 éves Shirley Manson és a Garbage együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

A Judas Priest együttes holnap után, de nem kiskedden és nem is borjúnyúzó pénteken, hanem augusztus 28-án Belgrádban az Ústyén lép fel élőben, míg szeptember 1-én a Papp László Budapest sportarénában koncerteznek. Ennek örömére ma este először az 1984. január 13-án kiadott Defenders of the Faith nagylemezüket hallgatjuk meg teljes egészében. Szomorú hír viszont, hogy Frank Beard, a ZZ Top zenekar dobosa 2026. augusztus 17-én meghalt. Ráemlékezve majd az 1983. március 23-án megjelent Eliminator albumot hallgatjuk meg elejétől a végéig, itt a Rocky Dealben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Vél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Judas Priest együttes holnap után, de nem kis kedden és nem is borjúnyúzó pénteken, hanem augusztus 28-án Belgrádban az Ústyén lép fel élőben, míg szeptember 1-én a Papp László Budapest sportarénában koncerteznek, és ennek örömére az 1984. január 13-án kiadott Defenders of the Faith albumukat hallgattuk meg elejétől a végéig. Szomorú hír viszont, hogy Frank Beard, a ZZ Top zenekar dobosa 2026. augusztus 17-én meghalt. Most ráemlékezünk az 1983. március 23-án megjelent Illuminator nagylemezükkel, amit teljes egészében hallgattunk meg itt a Rockydillben.

Szevasztok, én vagyok Kovi, az Imperium, a Mind Sold Out és a The Underdogs énekese. Amit viszont most hallgattok, az pedig a Rocky Deal Scofival.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... mára, és ezennel zárulsz Kofi Rock zenetára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Egészen pontosan immáron őszelő, illetve földanya havának második napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont írtóra, sőt, irdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockidil.
0: Vagyis rockidil két ellel, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje. És üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a különleges információt, hogy immáron földanya, azaz őszelő havának második napján ismét találkozhatunk, este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg, egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Ádressz, hövölj a...
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.